0: A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakulülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóra állást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszer karbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fejér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rist, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az Élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Esztergom is csatlakozik a vágatlan május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Pótlóbusz jár a Kisföld alatti egy szakaszán, a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétek között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, de azt is tudják, hogy olyan alkotókkal érkezem estéről estére, akik nagyon is képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Ezt Vámos Robi szerintem 25-ször meghallgatta már tőlem. Legalábbis amikor itt járt a stúdióban.
2: Igen.
1: De változatlanul így gondolom, hogyha valaki, akkor te képes vagy hatással lenni a kulturális életre, mert megint hoztál egy könyvet, nem akármilyen könyvet, nagyon szép, teljesen más stílus, ilyet még nem írtál. Na de előtte azt is el kell mondanom, hogy még azzal is hatással tudsz lenni, hogy példát mutatsz. Például most lesétáltál a Várból ide hozzánk a Sláger FM stúdiójába, ahol órát tartottál.
2: Igen, a Várban voltam egy általános iskolába, két osztályba, és akkor utána jöttem, gondoltam, hogy kihasználom a jó időt.
1: Rendhagyó órákat tartasz nekik. Én ezt első kézből láttam, hogy már egyszer-kétszer kísértelek téged, nagyon még én is nagyon élveztem az órákat. Hogy élték meg most ott fönt a Várban a diákok? Más a vári diákság, mint bárhol a városban?
2: Nem. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem, meg nem más, mint egy vidéki.
1: Tényleg?
2: Tehát, hogy semmi igazából semmi különbség nem volt. Egy hetedik és egy ötödik osztályban voltam, de a kettő osztály között viszont ég és föl volt a különbség. Tehát, hogy mind lelkesedésben, mind a kreativitásban, mind egymáshoz való viszonyulásban teljesen mások voltak. Úgyhogy a két osztály között nagyobb volt a különbség, mint mondjuk Budapest és Piripócs között.
1: Szerinted ez miért van?
2: Ez a rövid válaszom van erre, mert ötletem sincsen. Tehát én tényleg most már gyakorlatilag 10 éve csinálom ezt. Tehát 16-ba kezdtem, és ugye rengeteg osztályban voltam, és még mindig nem jövök rá, hogy mitől függ az, hogy egy osztály az egy álom vagy pokol jellegű megjeléseket hoz. Nyilván ott van rám a legnagyobb szükség, ahol én a legpocsékabbul érzem magam, tehát ahol én fürdök az örömben, meg abban, hogy mennyire csodálatos dolgokat csinálunk, meg mindenki
1: oda
2: nagyon lelkes
1: oda.
2: Hát de most hadd csináljam azért én is azt, amit szeretnék, tehát ez miért ne legyen nekem jó. Egyébként mindig jó, mert az eredményeket azért jó látni. Tehát, hogy van, amikor pálfordulások vannak azért, egy pocsékabb hangulatú, nem tudok más szót mondani, mert tényleg van, ami egyszerűen nem azokról az osztályokról beszélek, ahol most voltam, de így a sok százban már volt. Aha. Olyan, ahol azt éreztem, hogy ha megtudnám, hogy az én, tehát mondjuk az én lányom, vagy az én fiam osztálya lenne, és én megtudnám, hogy ebbe jár, akkor másnap már nem menne, az biztos.
1: Aha. Tehát, találkozol ilyenekkel is.
2: Ilyennél is találkozom. Tehát, hogy...
1: Színes volt az elmúlt 10 év.
2: Aha, igen.
1: Az órák tekintetében. Művész, mentor, coach, sok mindent lehet rád mondani, de tulajdonképpen a bátorság mentor. Valahogy én így kategorizálok a fejembe, aki segít a gyerekeknek abban, hogy önmaguk legyenek, merjék vállalni az összes őrületüket, amit mondjuk az önazonosság jelent?
2: Igen... Ne csináljanak úgy, mintha. Vagy hogy mondjuk azért, mert úgy jobban elfogadják őket, másképp működjenek. Azt nem kéne csinálni szerintem, mert hirtelen fognak rájönni, hogy mennyi éven keresztül mutattak mást. És hát van olyan, aki szülőként sem jön még rá, hogy általános iskola óta teljesen más mutat, mint a valóság. Ennek betudhatóan mondjuk olyan párkapcsolata lett, ami egyáltalán nem neki való, de még ekkor se vallja be, aztán gyerekük születik, és akkor a gyereknek már elég nehéz megmagyarázni, hogy
1: de hogy lehet, itt, hogy nem is itt ez a...
2: Ezt nem tudom. Ezt nem tudom, ez messzire vezet. Pont azt fogalmaztam meg, hogy amikor ilyen, nem mondom, hogy mély pont van, tehát egy olyan osztályban vagyok, ahol úgy hát mindent meg kéne változtatni. Tehát szét kéne szedni az osztályokat, és újra összerakni, mindenkit máshova tenni, csereberélni a tanárokat, mindent kéne csinálni ahhoz, hogy bármilyen változással indulhasson, meg különben csak kavarjuk ugyanazt. Tehát amikor ilyen mély pont van, akkor én el szoktam ezen gondolkodni, hogy vajon akarok-e még ilyen órákat tartani azoknak a gyerekének, akik most ott vannak.
1: Aha.
2: Mert hogy valahol annyira nem nincsenek képben, hogy el se tudom képzelni, hogy ők mit adnak tovább majd. Szóval ez...
1: Jó, ezek
2: azt szokták mondani, hogy hát szörnyű dolgok történnek, meg egyre rosszabb minden. Ez nem így van szerintem. Én egészen nagyjából tavalyig azt mondtam, hogy semmi sem változik. Tehát mindig az, hogy a mai gyerekek mások, meg másképp kell hozzájuk. Én szerintem nem, de szerintem 2025 valami nagy változás éve volt. Uh-huh. Én nem pozitív változás éve.
1: Mert olyan már 2026 van.
2: Igen, de tavaly vettem ezt észre, hogy minthogyha tényleg mindenki mindenbe beleszól. És az, hogy kéretlen véleményeket mondanak egymásról, ez oké, okay, de hogy olyan ítéleteket raknak egymásra bármilyen megnyilvánulás miatt, hogy őrület, és hogy felnőttek sem kéne, hogy megengedjék magunknak, és harmadik, negyedik osztályosok, tehát 8-10 éves gyerekekről beszélünk, olyanokat mondanak egymásra, amik nagyon mélyrehatóak. Uh-huh. És közben meg nem volt sincs, hogy miről beszélnek.
1: Ez nem volt ennyire korábban?
2: Én ezt nem vettem észre ennyire korábban, hogy mindenki mindenről véleményt mond. Uh-huh. És belekötünk mindenbe, bármibe is, bármilyen szabály van. Tehát, hogy az, hogy miért ilyen hangos a mentő, ami elmegy az utcába. Tehát jó, hát akkor ne legyen hangos. Uh-huh. Tehát mit szeretnél? Vagy most akkor vegyetek elő egy ceruzát. Miért ceruzát, miért nem tollat?
1: Ja, mindenbe azonnal. Uh-huh. De ez valószínűleg nem az online térnek a hatása?
2: De ez biztos, hogy annak a hatása. Mindenki... Bárki bármit fröcsöghet, bárhova, és aztán azt hiszik, hogy valóságban is ezt lehet csinálni, pedig nem.
1: No, valahogy nekem összecseng az új könyveddel, már ez, amit most mondtál, mert most beleugrottunk a mély vízbe egyből az első 7 percben, és még el sem mondtuk, hogy tulajdonképpen miért érkeztél. Nagyon szép egyébként a külalakja is, a Nevermind című új könyvednek, hagyjuk, nem számít, a lányok itt levegőnek néztek, ez az alcíme. Vámos Robi új könyvét szeretettel ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, mert ez más. Ugye te eddig önfejlesztő, motivációs,
2: igen, lehet így mondani,
1: könyveket írtál, ez meg egy regény?
2: Regény.
1: Mondhatnám, hogy elsősorban pont ennek a korosztálynak, akikről beszéltél. De azért felnőtteknek sem árt. És azért mondom ezt, mert ami itt van előttem, én ennek nagyon örülök, már elolvashattam talán elsők között, és ezt nagyon köszönöm neked, és azért olvashattam el, ezt a hallgatóknak mondom, mert amikor legutoljára itt jártál a rádióban, akkor mondtad, hogy ez lesz, és szeretnéd, hogyha véleményt mondanék, hogy rám milyen hatással volt, és hát elképesztő, én, aki egyébként annyira nem szeretem ezt a műfajt, de beszippantott. És abszolút olyan érzésem volt, mintha bekerültem volna akár egy ilyen iskolai közegbe, meg ott a diákok otthonaiba is, hogy ott mi történt. Egy pár mondatot engedjenek meg az olvasók, pontosan azért, hogy kapjanak képet erről a könyvről. Hanna a főszereplő, kívülről nézve sokaknak csak egy kamasz, csak hogy ő másként látja a világot. Képes észrevenni azt is, amit mások nem. Ezért vette észre elsőként, hogy a kis húga bajban van. És hiába szólt, hiába kérlelt, már késő volt. A helyzet azóta egyre rosszabb. Az anya állandó szorongással küzd az iskolában. Kívülállónak érzi magát. A tanárai átnéznek rajta. A barátai meg inkább csak úgy vannak. Ebben a világban még egy plüss nyúl is többet tud az emberekről, mint a pszichológusok. És akkor én most nem olvasok fel többet, mert innentől kezdve az olvasók fantáziájára van bízva, meg tényleg olvassák el, mert nagyon sok tanulsággal teli könyvet írtál. Ez 10 év? Élménye, amit összeszedtél? Vagy miért vártál eddig a regény műfajjal?
2: Nem tudom, valahogy a témák sokkal konkrétabbak voltak eddig, tehát így mindig úgy jött, hogy nagyjából évente gyűlt össze annyi dolog, meg téma, meg jegyzet, meg élmény, meg minden, ami alapján be tudtam lőni, hogy ez most nagyjából miről szól. Tehát, hogy valami a stresszről szól, valami a piszkálódásról szól, valami a kimondottan a verbális bántalmazásról szól.
1: Ebben minden van.
2: És ez szerintem nem 10 év, hanem ugye benne van az én iskoláskorom is azért részben, bár ugye én sose voltam lány, akit levegőnek néztek, de fiú az igen.
1: Akit szóval, szintén néztek levegőnek?
2: Hát nem voltam egy túl feltűnő valaki az osztályban, de alapvetően inkább a hozzám fordulóknak az összességéből gyúrtam össze ezeket a szereplőket.
1: Na de hogy milyen gondossága, ezt hadd mondjam el az olvasóknak, mert ebbe is beleláttam, hogy volt egy, vagy van egy elképesztő füzetet tele mindenfajta jegyzettel, egy csomó kis posztitet, képzeljenek el az olvasók, vagy meg nem csak az olvasók, a hallgatók is. Tehát te a karaktereket, azok fejlődéseit külön kijegyzetelted magadnak, tehát tényleg nagyon gondosan készültél erre a könyvre.
2: Igen, mert úgy akartam megcsinálni, hogy hát egyrészt nyilván, mint első ilyen hosszabb iromány, azért tartottam attól, hogy ez most hogy összeáll-e valaha. Mert én nem az vagyok, aki képes egy dolgot csinálni egy időn keresztül. Úgyhogy kénytelen voltam elkezdeni, hogy ezt most majd vázlatoljam, vagy mit csináljak. Aztán rájöttem, hogy az eddigi könyveknél az bevált technika, hogy a témákat kibontom, vázlatpontok, altpontok, és abból gyakorlatilag végül is összeáll a szerkezet is, már rögtön. Na most egy regénynél viszont ilyen szerkezetet azt gondolom, hogy tönkreteszi a flow-ját az egésznek, és direkt ezért kezdtem el azt, hogy kézzel írom le. Tehát, hogy ezek a posztitek, amit mondtál, az nagyjából az, hogy volt egy-egy ötlet, vagy egy jelenet, vagy egy ilyen plot twist jellegű bármicsoda, azt én ezeket én kiírtam posztitokra, ezt beragasztottam a jó a füzetbe, és akkor ahogy úgy jöttek az írások egymás után, mindig kinyitottam ezt a füzetet, és akkor, na most ez jön. Ennek persze az eredménye, hogy lehetséges, hogy a történet megismerése az nem feltétlenül időrendi vagy térbeli sorrendben történik, hanem ilyen mozaikokból áll össze az olvasó fejében, kicsit olyan, mint a fuga, elkalandozik, aztán visszatér.
1: De közben nekem meg olyan, mint egy Netflix mozi. Tehát jeleneteket mondtál az előbb, és talán nem is véletlenül, mert az egész úgy állt össze, ahogy én, amikor olvastam, mint egy mozit néznék. És ezért jó, mert úgy meg nagyon kevesen képesek arra, hogy úgy írjanak, hogy egyrészt beszippancson, másrészt meg tényleg a mozit lásd magad előtt. Írnak mindenféleképpen emberek, de úgy csak kevesen képesek, hogy az embert valóban vigye magával a sodró történet.
2: Hát azért is gondoltam azt, hogy csak úgy, mert nagyon jó szabadon lehet csinálni, tehát hogy fogok egy füzetet, meg egy tollat, és nem kell hozzá más. Tehát nem az van, hogy kinyitom a laptopot, és jaj, lemerült. Vagy várjon, amíg a frissítések lezajlanak című mozit nézem, ahelyett, hogy teremtő dolgot csinálnék, meg ugye azért gépen írva teljesen más a dolog. Tehát én ha gépen írok szöveget, akkor mindig ott a lehetőség, hogy vissza tudok törölni, büntetlenül, át tudok helyezni valamit büntetlenül, közben a szerkesztés is megy az ember fejébe, és akkor meg kilép a dologból. Így viszont ugye megvan a flow, itt meg arra kellett vigyázni, hogy mondjuk a szabatos fogalmazás az megmaradjon, mert ott meg akkor könnyű ezt slendriánra venni. Uh-huh. Úgyhogy mindegyik jó. Ez most így sikerült, én azt gondolom, hogy összeállt, legalábbis a visszajelzések alapján nem útvesztőbe futnak az olvasók, úgyhogy ennek körülök.
1: Dobálod itt a hívó szavakat, nekem meg az a feladatom itt a Slágerkultban, hogy ezeket lecsapjam. Visszajelzések. Azt is tudom, hogy nyilván nem csak én olvastam át elő, vagy olvashattam el tesztolvasóként előre ezt a könyvet, hanem pontosan a célcsoport. Tehát itt fiúk, lányok egyaránt tesztelték. Mik voltak a visszajelzések?
2: Azt mondták, hogy nagyon olyan, mint az eddigi könyveim, és mégsem. És ez szerintem jó. Tehát, hogy nem teljesen kifordulunk magunkból, és hogy mostantól teljesen más csinálunk, és egyébként nem is tervezem feltétlenül átállni arra, hogy mostantól ontani fogom ezeket, a regényeket magamból, mert tegyük fel, ez bejött, hanem hogy pontosan azt kapták, amit eddig is kaptak, csak hogy valami más köntösben. És igazából ez is a cél, hogy tehát egy önfejlesztő könyvet olvasni 12-18 éves kor között az iskolában, az nem feltétlenül olyan menő dolog. Meg abban egyértelműen róla van szó. Tehát meg van szólítva, hogy te ezt csinálod, te azt csinálod, és akkor az egy kicsit olyan oktató jellegű. Itt viszont ugye azzal a szereplővel azonosul, akivel akar, többel is tud egyébként, mert valószínűleg az olvasó több karakterben találja meg saját magát, és akkor azok a visszajelzések érkeztek, azok a kedvenceim, amikor azt mondják, hogy hát nyilván azt, hogy este elkezdte és hajnalba fejezte be, mert marha kíváncsi volt, és szerintem az a jó, hogyha kíváncsiság megmarad. Úgyhogy igen, kíváncsiak voltak a végére. Egyébként tök érdekes, mert amikor írtam, tehát ez nekem egy új élmény, hogy én sem tudom, hogy mi fog ebből kikerekedni.
1: Hogy nem volt meg a
2: fejedben? Tökre érdekel, hogy most mi fog történni, de hát ezt nekem kell megírni, és egy ilyen nagyon furcsa szellemi, nem tudom, kicsit néha ijesztő állapotban voltam, hogy most akkor én írom, de nem tudom, hogy hol lesz a vége. És persze én magam is kitaláltam, hogy ez most még nem. Az amit, amikor nem elmegyek motorozni, és akkor kitalálom, hogy elmegyek Visegrádig, de ott kitalálom, hogy nem megyek még haza, hanem elmegyek Esztergomig, ott kitalálom, hogy elmegyek Tatabányáig. És akkor ott fordulok vissza. Aha. Tehát, hogy már véget érne mondjuk egy jelenet, de akkor nem, még nem kell véget érjen, most még tört tegyen valami. Szóval így tök érdekes volt, és azt mondták, hogy ez adja az érdekességét, meg hogy ugye ők, ezek a próbaolvasók, azért a többségük a többi könyvet olvasta.
1: Tehát, tudta különbséget tenni.
2: Igen, meg hasonlóságot is véltek felfedezni. És az jó.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, annak meg még inkább, hogy Vámos Robi. Itt ül a stúdióban, elhozta vadonatúj könyvét Nevermind címmel. Hagyjuk, nem számít. Ez az egyik alcím, a másik meg a lány, akit levegőnek néztek. Egy zseniális új regény, igen, ezúttal regény. Lesznek majd író-olvasó találkozók természetesen, de hát Robival bárhol találkozhatnak, mert annyi órát és találkozási pontot ember nem ad szerintem a közönségének, mint ő. Na, egy-két visszajelzést hadd olvassak fel a könyvről. Megrendítő, őszinte, írják, sokkoló, ugyanakkor mégsem hatásvadász. A szokásos kamaszkönyvek és a családi drámák irodalmi tanmeséjén túlmutató történet félelmetesen pontos képet rajzol az iskolai bántásokról, a szülői fegyelem hiányáról, a gyász elfolytásáról, és arról, hogy milyen, amikor egy gyerek kénytelen felnőttként viselkedni. Ettől függetlenül hadd mondom, hogy ez nem egy rossz kedvű könyv.
2: Nem egy depressziós történet, hanem mindig a megoldások vannak kiemelve, meg ugye a reményfaktor. Tehát az egész nagyjából úgy tudnám kifejezni, hogy akinek nincsen reménye, az ha elolvassa, akkor valószínűleg lesz.
1: Na, hát ez a legtöbb, amit adhatsz.
2: Hát ez a cél.
1: Útravalóként.
2: Meg hogy azonosuljon, vagy ismerje fel azokat a működéseket, amik ki tudja, hogy hova vezethetnek, anélkül, hogy mondjuk riogatnám.
1: Ugye a te könyveidet általában a te webshopodon lehet megrendelni, akkor azt most mondd is el, hogy hogy érjük el.
2: Vámos? Hát a legegyszerűbb a vámosrobi.hu. Aha, okay. Igen, tehát ott a nevemet rá megkeresnek, akkor meg fogják ezt is találni.
1: Nevermind, a lány, akit levegőnek néztek. Visszatérve hozzád, ugye több ezer gyermeknek mutattad meg az elmúlt években, hogyan válhat a furcsaságuk erőforrássá. És pontosan tudom, hogy tartod is a te olvasóiddal, a te követőiddel a kapcsolatot, tehát hogy gyakran beszélgetsz velük, mernek folyamatosan azóta, ahogy átkattantak, önmaguk lenni? Mit tapasztalsz? Vagy ez ingadozik oda-vissza?
2: Hát azért egy ember mondjuk 8 éves korától 28 éves koráig azért elég sok minden nem megy keresztül. Ha csak azt nézzük, hogy egy komplett általános iskola, egy középiskola, az mind, meg a szakma, meg a felvételik, meg a mindenféle egyéb dolgok. Tehát a legkülönbözőbb élethelyzetekbe csöppennek bele, és akkor azoknál időről időre újra szokták kérdezni, hogy akkor most hogy legyen. Tehát most én a mentoráltakból tudok itt most válaszokat idézni, mert ugye vannak olyanok, akikkel évek óta együtt dolgozunk. Tegyük fel, hogy harmadikos volt, amikor először egy rajzpályázaton megismertem, most meg már 20 éves. Uh-huh. És most is meg szokták kérdezni, hogy a tanácsomat, hogy ez most hogy van. Csak saját magamat szoktam idézni, vagy hát el szoktam őket keseríteni, hogy ugyanezt tudom mondani, és akkor azt mondják, hogy ja, tényleg. Aha. És hogy megint, és újra. Tehát, hogy,
1: de emlékeztetni kell őket.
2: Igen, mert nagyon sok impulzus éri az embert, tehát hogy ez nem egy olyan dolog, hogy ezt egy életre le van tudva, és pipa, és mostantól kezdve semmilyen vizsgán nem fogok izgulni, semmilyen bántást nem fog betalálni, tehát ezért ilyen nincsen. De hogy mindig van hova nyúlni, az egy jó dolog. Tehát, hogyha valakinek ott van a polcon, fölcsapja, és akkor megint van megoldás, úgyhogy ezek így működnek. Hát a nehézség az az, hogy új és új emberek kerülnek az életükbe, akik... Hát előfordul, hogy olyan valaki kerül az életükbe, aki szerint mondjuk ez marhaság.
1: Aha.
2: És akkor az értékrend nem egyezik valahogy, vagy azt mondja mondjuk a csaj olvasta a könyvemet régebben, és akkor lesz egy párja, és akkor az kicsit úgy furán néz, hogy miért az én könyvemet olvassa, miért nem vele beszélget. Hát azért, mert az én könyvemtől jó kedvem lesz, amikor veled beszélgetek, akkor meg a béka feneke alá kerülök. De ezt ugye, hát szóval nem árthatom bele magam emberek magánéletébe.
1: De közben elmondják neked.
2: Az biztos.
1: Nagy titkok tudója, vagy meg sok titkot tud? Ilyen formán?
2: Tudnék mesélni az emberi működések bugyrairól, hogy úgy mondjam.
1: Hát gondolom a szülőkről külön.
2: Igen. De hát ugye némi titoktartás ugye van, tehát ugye mondjuk a coaching beszélgetések tartalmát én nem adhatom tovább. Nem is írhatom meg. Ez egyébként szerintem az egyik legnagyobb nehézsége volt ennek az egésznek, hogy nehogy olyat írjak, amiből valaki magára ismer, vagy netán szó szerint írjam le, amit legszívesebben szó szerint írtam volna le. Hogy mondjuk mit mondott a gyerekének az órom előtt az illető.
1: Sok Hanna él az országban? Ilyen formán?
2: Fú, rettetesen sok. És az az érdekes benne, hogy visszajelzéseket küldenek, és akiket nem ismerek olyanok, tehát akik már megjelenés óta olvasták, és 10-ből 7-8 Hanna.
1: Aha. Jó, valami nagyon elkaptál. Akkor jó, amit nem csodálok, hát ki más, ha nem te.
2: Hát nem tudom, mert...
1: Közöttük mozogsz, élsz.
2: Most a borítón egy ilyen kék hajtincses lány van, ugye, és az is a főszereplő... Én nem nagyon írtam le a szereplőket, hogy ki szőke, barna, ki magas, meg mit tudom, mert én szeretem azt, amikor az olvasó elképzeli magának. Egyedül a főszereplőnél van ez a kék hajtincs, de... Aha. De azért nem kevés olyan valaki jelzett vissza, akinél látom, hogy ez a vonulat. Tehát, hogy így betalál persze.
1: Ez a dolga.
2: Igen.
1: Hogy betaláljon. Azon gondolkodtam egyébként, amíg vártalak, meg készültem a veled való újabb beszélgetésre, hogy azért 10 év nagy idő, meg sok idő ahhoz, hogy viszegesd a titkokat, a problémákat, amiket vagy megoldtok, vagy sikerült megoldanotok, vagy nem, hogy azért ember, ebben őrlődik az ember, gondolom, vagy őrlődhet? Szabad? Egy coachnak, egy segítőnek? A felelősségre vagyok kíváncsi. Ugye rád vannak bízva nagy titkok, de az hatással van rád?
2: Persze, hogy hatással van. Tehát meg fel is kell dolgozni. Tehát, hogy ezért van az, hogy én hiszek abban, hogy a kifele áramló dolgok, azok segítenek a feldolgozásba. Tehát, hogy ha megírom, van egy csomó olyan írás, amit nem fogok publikálni, csak le van írva. Tehát lehet, hogy persze egyszer megjelenik, de hogy amikor úgy érzem, akkor jön. Vagy leülök a zongorához, és akkor spontán improvizálok valamit, mert akkor azzal úgy nekem kijönnek ezek a dolgok. Tehát az, hogy én ezt valakivel szupervízióra vigyem, vagy ezeket az eseteket. Ilyenre is volt példa.
1: Aha.
2: Tehát meg kell is, hogy ne vigyem haza, mert hogy azért nehéz ügy ez.
1: Az ember az még fontos az életedben?
2: Aha, igen, persze. Az egy önkifejezés.
1: A banjo is?
2: A banjo is.
1: De azt te előveszed gyakran?
2: Mostanában nem veszem elő gyakran, mert kiderült, hogy ugye a családban nem mindenki kedveli. Nem is az, hogy én játszom, hanem hogy min játszom. Mert hogy ez egy nem kellemes hangszer. Tehát, hogy ez valami, a dobolás. Tehát, hogy...
1: Steve Martin a nagy...
2: Hát ő játszik, de én alapvetően a Benko Dixielandnél láttam először Nagy Jenőt, aztán utána Bényei Tamást a Hot Jazz Bandből, és akkor határoztam el, hogy én azt meg kéne, hogy tanuljam.
1: Nehéz?
2: Hát, nézd. Mivel én az egyetem alatt így eléggé egyedül voltam, a tanuláson kívül, és akkor jött az élet, akkor jött az, hogy valakinek lehet számítógépe. Akkor én ugye kapcsolatba kerültem a világgal, és akkor tudtam szerezni hozzá oktató anyagokat. Tehát, hogy az internet akkor indult egyáltalában. És akkor ugye igazából a banjozáshoz csak 3 dolog hiányzott. A hangszer, a tanár, meg az oktatóanyag. Ez a 3 nem volt. És akkor így fokozatosan mindenkit sikerült megtalálni. Aha. Tehát, hogy ebben a szempontból nehéz volt. Főleg, hogy mindenki azt mondta, hogy előbb gitározni kell megtanulni.
1: De az nem is kellett hozzá?
2: Nem.
1: Na. Össze-vissza beszélt mindenki.
2: Hát nem tudom.
1: Majd nem tudták ők sem.
2: Meg valószínűleg a zenei érzékem valamennyi van, és akkor úgy nem volt nehéz. az biztos, hogy kitartás kellett hozzá, meg az, hogy, hogy ne lakjon ott senki más, mert ezt nem lehet úgy gyakorolni azt, hogy tehát az ember próbálja, van egy ilyen technika, hogy kitömöm a hangszer testét törülközővel, meg radírt teszek a húrokhoz, hogy ne legyen olyan annyira minden falon áthatoló hangja, de aztán én nem, tehát én talán két-három olyan volt, amikor igazából mások előtt én játszottam, tehát a saját esküvőmön.
1: Ott szerintél?
2: Hát csak beszálltam a zenekar mellé.
1: Aha.
2: És akkor az vicces volt. De én nem, én a saját örömömre csinálom ezt meg, az a pár ember a kézé. Lehet, hogy egyszer majd, mit tudom, előadáson tök nagy meglepetés, lehet, hogy ezt előkapom, és akkor valamit ott csinálok, de igazából nem az a célja, meg én nem tartom magam olyannak, hogy valaha profiba váljon ebbe. Tehát, hogy
1: de ezek mind terelik a figyelmedet, a megtöltenek?
2: Igen, egyértelmű.
1: A hétköznapok őrületei ellen mellett?
2: Én nem mondanám őrültnek a hétköznapokat, csak sok mindent bevállalok, és akkor valószínűleg ez...
1: Na hát erre értettem most mindenféle pejoratív mellett, mert nem ez volt a cél.
2: Nehéz nemet mondani, tehát hogy...
1: Főleg a fiataloknak?
2: Igen. Tehát, hogy tudom, hogy mekkora szükség van arra, hogy mondjuk meghallgassam, vagy elolvassam, vagy érzem, hogy kell, vagy a szülő ír nekem, hogy ez és ez a helyzet. És én megkérdezi, hogy melyik könyvet ajánlom, én meg pontosan tudom, hogy egy könyv ezt nem fogja megoldani, de ha fél órára találkozunk, az viszont igen, akkor én azt a fél órát azt besűrítem, és nem tudom hány hónapra előre.
1: És ha kell, akár vidékre is mész?
2: Persze. Hogyne.
1: Mert ugye egy-egy mondattal képes vagy sorsot fordítani?
2: Hát ezt én nem mondhatom, de valószínűleg van hatása, igen, persze. Akik emlékeznek, vagy hát, hogy tényleg az egy ilyen olyan momentum volt, hogy na, pont ez kellett nekem az, hogy. És hát ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve bárki mondhat bármit, mert tényleg most már nálam van a pajzs, és akkor mindent megvéd, ez nem így van, de...
1: Ez egy komoly pajzs, az új könyv, a Nevermind.
2: Hú, szerintem ez... Ez inkább kapaszkodónak gondolnám, mert érdekes, hogy ugye a kapaszkodó, hogy van a hátulján pontra van a kapaszkodó szó, ugye? Valahol.
1: Igen.
2: És az van odaírva, hogy eddig adtam kapaszkodókat, ugye?
1: Tucatnyi könyvet írtál, amelyekben gyakorlati kapaszkodókat adtál.
2: Szerintem ez is kapaszkodó.
1: De hogy először tehát, hogy ez nem... másképp szólalsz meg, mégis olyan, mint ha mindig is ebben a műfajban alkottál volna.
2: Igen, tehát hogy ez is egy kapaszkodó, meg legszerintem, hogyha nem is oldja meg a helyzetet, akkor is azt érzi, hogy nincs egyedül, az már jó, tehát hogy az embernek, mint társas lény, nem csak rám esik az eső, akkor, akkor kicsit jobb a helyzet.
1: Meg hogy mennyire fontos figyelni másokra és önmagunkra.
2: Mert tök érdekes egyébként, de valaki rohan a buszhoz, és az elmegy, és más valaki is rohan. És a busz az mégis elmegy az óruk előtt, ez a két ember elkezd beszélgetni. Ez tök érdekes.
1: Igen.
2: És nem a rendszert szidják, hogy mert a más ember, tehát magamba puffoghatok, hogy a rohadék most ment el előttem, ugye? Mert biztos, hogy direkt csinálja meg. Tehát ez a...
1: Bosszú.
2: Igen, bosszú. nem is nyitok vitát. Semmilyen témát ne indítsunk el a bosszúval. De hogy akkor... Hát, maga is lekéste. Igen, pedig mindent megtettem. És gyakran fut, és elkezdenek beszélgetni. Igen. Tök érdekes. Tehát igazából ennek a busznak tök jó, hogy elment. És akkor nem, és akkor már is reményt kap. De most nyilván, ha ilyen alapon minden sanyarú sorsú ember felemelkedne, ha egy másik sanyarú sorsúval elkezd beszélgetni, ez nem biztos, hogy így van, mert az emberek le tudják húzni egymást rendesen. De szerintem, hogyha van egy kapaszkodó, amiben többen tudnak kapaszkodni, akkor az nyert.
1: Hát meg már csak azért is érdemes kézbe venni az új könyvedet, hogy lássák, hogy tapasztalják, hogy ezt is tudod, vagy neked ez a műfaj hogy áll egyáltalán.
2: Hát igen, ezt én is csináltam, most pont...
1: Mert mennyi könyved van egyáltalán? Tizen?
2: Tizen valamennyi.
1: Tehát 11-2 könyv után most egy új műfajjal nyitni, az mindig egy izgalmas dolog.
2: Hát nagyon. Meg tényleg Nagyon fura volt, mert ez április végén jelent. Januárban már úgy gondoltam, hogy megvolt nagyjából az a nyers változata, és amikor a szerkesztések mentek én, akkor ezeket ezt nem olvasgattam már, mert hogy mások kezébe volt, ugye, meg próbaolvasás, meg minden. És most, hogy kész lett, én elolvastam kétszer egymás után.
1: Tényleg?
2: És hát egyrészt nyilván a kukacos szemem megtalálja azokat a dolgokat, hogy ez egy kicsit lehetne beljebb, vagy az kijebb, vagy az más. Új sorban meg ilyeneket találok, az én pipifaxos működésem, ugye erre szoktam mondani, akik ismernek, hogy minden beészreveszem azért, az apró hülyeséget, ha valami egy kicsit ferde. De hogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy izgalmas volt elolvasni.
1: Na, hát pedig tudták külső.
2: Tehát az vagy szenilis vagyok, és elfelejtettem, hogy januárban ezért, de hogy volt, amire így konkrétan kíváncsi voltam, és így lapoztam, hogy mi lesz, pedig én írtam. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes.
1: Akkor van ereje a történetnek.
2: Szerintem van.
1: És mennyire él még benned a család, a szereplők karakterei, sorsai? Úgy agyalsz ezen, napi szinten be szokott ugrani?
2: Hát azért szokott beugrani, mert nyilván amivel az ember foglalkozik, azt látja meg, ugye a negatív példa, ugye a kalapáccsak kézbe szöget látok mindenbe, de hogyha én a Hannával foglalkozom, a főszereplővel ebbe a könyvbe, akkor mind állandóan ezeket látom meg. Tehát a mai osztályokban is voltak olyan művészlelkek, olyan kis meg nem teljesen értettek, mondjuk így, nem mondhatom azt, hogy meg nem értettek, mert a fele tudja, de azért én azt érzem, hogy amikor a gyerek azt mondja, hogy végre valaki meghallgatta, mit mond, az szerintem ez nagy dolog, és hogy rááll a szemem a szereplőkre, meg a szülői mintákra, meg hogy vajon azok a szülők, akik hozzám jönnek, meg a felnőttek visszajelzése is érdekes, tehát hogy azért nagyon sok felnőtt írt vissza, hogy ez nagyon betalált nála, és hogy ez majd alig várja, hogy a gyereke nagyobb legyen, vagy legyen gyereke, mert még nincsen, de hogy alig várja, hogy legyen gyereke azért, hogy elolvashassa a könyvet. Tehát ez nagyon durva hangzik, mert...
1: De közben meg milyen jó?
2: Hát igen, mert úgy hangzik, mintha azért akarna gyereket, pedig gondolom azért. Most azért durva lenne, hogy azért akarok gyereket, hogy 15 év múlva elolvassa a könyvet. De hogy hat, és már oda meglátom ezeket a mintákat, és most már a borítón ugye egy bőrkabátos lány van, most már a jobb az idő, tehát most már azért ez már meleg ruha, de a február-márciusban állandóan bőrkabátos csakat láttam.
1: Elhiszem, ráállt a szemét.
2: Rá.
1: Na jó, hát a kedves hallgatóknak meg a Nevermindra ugyanúgy álljon rá a szemük. A lány, akit levegőnek néztek, vámosrobi.hu, itt az oldalodon meg tudják rendelni, és tegyék is meg most szerintem, mert nem adjanak le most, amíg beszélgettünk, szerintem sikerült felkelteni az érdeklődést, mert ez egy fontos kapaszkodó. Úgyhogy sok olvasót kívánok neked.
2: Hát köszönöm
1: sok
2: szépen.
1: Izgalmas találkozást az olvasóiddal, segíts nekik ilyen formán is.
2: Jaj, hát igyekszem, és köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Na, bármikor jöhetsz, és várlak is szeretettel. Kedves hallgatóink, Vámos Robival beszélgettem, azt a sok-sok energiát, amit beletesz az imádott hivatásába a figyelmükkel. Viszonozzák, úgyhogy kövessék őt, szeressék őt a közösségi oldalakon is, ahol csak lehet. És Robitól most elköszönök, önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Vámos Robinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Üdvözöljük! Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában!
1: Itt szól minden, amit már régóta szeretünk.
2: És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Megalakult az új országgyűlés, megválasztották a miniszterelnököt és a házelnököt is. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park déli részén. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Az alakuló ülésen megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. A választáson győztes Tiszapárt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották. A képviselők szavaztak az országgyűlés elnökére is, ezt a tisztséget Forsthoffer Ágnes töltheti be. Ezt követően nyílt szavazással megválasztották az országgyűlés alelnökeit, törvényalkotásért felelős alelnökét és jegyzőit. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, Égerszög település külterületén egy szórón szombat reggel, közölte a Nemzeti Park közösségi oldalán. A megfigyelt állat tavaszi kondícióban lévő kifejlett fiatal egyed. A medvék előszeretettel látogatják ezeket a vadászati létesítményeket, mint ahogy erre már több példa is volt korábban, így tavaly tavasszal is. Ekkor szintén Égerszög térségében észleltek medvét a mostani hely közelében. Az állat mozgásáról jelenleg nincs több információ. A Nemzeti Park honlapján azt javasolták a túrázóknak, hogy amennyiben medvével találkoznak, hátráljanak lassan azon az úton, amelyen jöttek, és kerüljék ki minél nagyobb körben az állatot. Amíg a medve nem veszi észre, ne csapjon zajt, mert azt támadásnak veheti a ragadozó, és ne zárják el a medve menekülési útvonalát, hagyjanak neki helyet. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MT-vel a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést ország 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Elindult a Katolikus Caritas Váranyár elnevezésű adománygyűjtő kampánya, melynek célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosítsanak ingyenes nyári táborozást. A segélyszervezet idén is csaknem 4000 gyermek nyári kikapcsolódását támogatja az ország több pontján. A 10 hetes szünidő alatt balatoni üdülőkben, plébániákon és közösségi szállásokon szerveznek programokat, kirándulásokat és strandolást. A szervezet hangsúlyozta, az adományok közvetlenül ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több rászoruló gyermek számára válhasson élményi a nyár. Ónód és Bugyi mellett kétszer Dunaharaszti ad otthont a Magyar Jetski Bajnokság idei állomásainak. A Magyar Szövetség szombati sajtóközleménye szerint minden eddiginél szélesebb nemzetközi nyitással rajtol az idény, ami azt jelenti, hogy a külföldi versenyzők előtt is szélesre tárják a kapukat. Az idei versenynaptár nem csak a rutinos pilótáknak tartogat lehetőségeket, hanem azoknak is, akik most kóstolnának bele először a jetski világába. A nyári sportág csúcspontja ezúttal a Győr-Győrzámolyban július 17-e és 19-e között sorra kerülő Európa-bajnoki futam lesz.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: programajánló.
1: Nos, kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 16-án szombaton este 7:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon különleges előadás, Hawaii és óceáni dalok címmel, és ez már a második Csíkszerda koncert hétvége. A Csíkszerda nem más, mint az utolsó Hawaii királynő tragikus sorsát megidéző kórus, improvizációval és csodás óceánidai dalokkal, aki országa védelmében végül aláírja az Egyesült Államokhoz való csatlakozást, ezzel bizonyára egy teljes kultúrát mentve meg. A lágy dalok és finom harmóniák mögött egy szinte teljesen ismeretlen dalkultúra bújik meg, melynek megidézését nagyon ritkán hallhatjuk kórusok előadásában, hát főleg Magyarországon. Így hát itt az idő, hogy a Fülöp-szigetektől Hawaiig és Új-Zélandtól Tongáig vezessék hallgatóságukat. De ezen kívül ukulele workshop is kezdődtét veszi Huszti Lászlóval. A koncerthez kapcsolódóan délután 3:30-tól egészen 4:30-ig 40 fős ukulele workshop a Magyar Zeneháza előadó termében. A workshopon való részvétel a koncertre érvényes belépővel ingyenes, de a limitált férőhelyek miatt száma előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy ez fontos, jegyezzék meg, kedves hallgatóink. A foglalkozás Huszti László, a Veszprémi Hangár Könnyűzenei Központ ukulele tanára. Egy nagyon komoly oktató vezeti, majd egy külföldön is elismert oktató, aki rendszeresen tart zenés workshopokat, foglalkozásokat, hangszerbemutatókat gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, nyaranta ukulele tábort, zenetábort, és a zenélés iránt érdeklődőknek nagyon komoly összejöveteleket tart. Az ukulele Tanulj Vele oldalán videósorozatokban vezeti be a hangszer iránt érdeklődőket ebbe a mesés rejtelmes varázslatos világba. Pont olyan varázslatos lesz az egész, mint maga a koncert. Május 16 szombat, 18:30 Magyar Zeneháza.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. TBC-vel fertőzött diákokat találtak egy gyáli általános iskolában. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáthót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 14 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtette az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Sólyog Tamás államfő, a frakcióvezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. Teljes fertőtlenítést kellett elrendelni a gyáli Zrínyi Miklós általános iskolában, miután április közepén egy tuberkulózissal fertőzött diákot találtak, majd további 16 gyerekről derült ki, hogy fertőzött. Az egyik kereskedelmi tévé beszámolója szerint a baktérium csak bizonyos esetekben terjed tovább, de ennek megállapításához további vizsgálatokra van szükség. A helyiek egy része úgy vélekedik, tanítási szünetet kellene elrendelni az iskolában, amíg kiderül, hogy hányan hordozhatják a TBC baktériumát, de erre az egészségügyi szakértők szerint nincs szükség. A fertőzés csak akkor terjed emberről emberre, ha a hordozó megbetegszik. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásba jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. Hozzátették, a vasúttárs Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Opatiába, Riekába, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krükk-sziget is megközelíthető az utasok számára. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek nem csak a teljes körű, hanem a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és a villamospálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpársávot alakít hassanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák, új díszvilágítással együtt. A feladat része a hídfők belső terének felújítása, a kivitelezés ütemezésének kidolgozása és a közlekedés fenntartásának vizsgálata is.
0: És most indul a Sláger éjszaka, a legnagyobb slágerek változása.

0: éjjel-nappal. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
0: A kedvenc magyar slágerek a Sláger FM-en.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behúnyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön náluk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 21-én csütörtökön este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében jön egy nagyon különleges koncert performance, ami tulajdonképpen összművészet, egy crossover a táncművészet és a jazz között, a test és a hang párbeszéde címmel, Gesztei Nagy Csilla és Pierre Martin két szólamú előadása. Egészen pontosan két szólam, ami egy női kortárs táncos, akit már mondtam, Gesztei Nagy Csilla, és egy férfi jazzzenész Pierre Martin találkozásának lenyomata, amely hang és látvány, zene és mozgás dialógusára épül, miközben folyamatosan feszegeti az érzékelés határait. Az előadás központi kérdése, milyen érzelmi, fizikai és kulturális távolságok választanak el minket egymástól, és ezek hogyan hidalhatók át a zene és a tánc nyelvén. A darab a kommunikáció különböző formáit vizsgálja, a pillanatokat, amikor elbeszélünk egymás mellett, és azokat, amikor ugyanarra a ritmusra mozdul a test, és szólal meg a hang, amikor azonos térben és időben mélyen és intimen vagyunk jelen egymás számára. A színpadon megszülető audiovizuális párbeszéd egy különleges két szólamú szimfóniává áll össze, amelyben a két művész egy testként mozog, és egy hangszerként, pontosabban egy hangszerként szólal meg. Gesztei Nagy Csilla táncművész, koreográfus és pedagógus, tanulmányait a Magyar Táncművészeti Egyetemen, valamint a Rotterdami Táncművészeti Főiskolán végezte. Alkotói és pedagógiai tevékenységében a mozgás, a képzelet és a közösségi tapasztalat összefüggéseit kutatja. Pierre Martin Franciaország és Magyarország között nőtt fel, egy olyan világban, ahol a zene lényegében mindenütt jelen van. Dobosként eleinte a rock és a pop szcéna vonzotta, de később az improvizatív zene is egyre inkább bekerült a repertoárjába. Az előadás után egyébként még közönségtalálkozó is lesz. A meghívott vendég Újvári Pintér György, zenei producer és zeneszerző, tehát mindez május 21-én a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Pétert miniszterelnöknek Forsthoffer Ágnest az országgyűlés elnökévé választották. Az államfő szerint a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Hétfőig nem érhető el az MVM online ügyfélszolgálata. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Ezt követően az új miniszterelnök esküdtett. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnes megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fejér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az Élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív...
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Város több területén ritkábban nyitják majd a füvet, hogy segítsék a talajdonosségének megőrzését és a bepontolóval a védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az asszály

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Letették az esküt a képviselők, megalakult az új országgyűlés, felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapításuk alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járult hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek, a jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A budapesti turnusra már csak ma, a Török Bálintira pedig május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A budapesti táborba a szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket, a Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Tévhit, hogy fogeltávolítás után nem szabad tejterméket fogyasztani, derül ki a Semmelweis Egyetem új oktató videójából. A szakemberek szerint bátran lehet tejterméket tartalmazó leveseket, püréket vagy turmixokat fogyasztani. Arról, hogy mit érdemes kerülni a beavatkozás után, dr. Jób Fancsali Árpád, a Semmelweis Egyetem arc, álcsont, szájsebészeti és fogászati klinika egyetemi tanára beszélt a Sláger FM-nek.
2: Azt feltételezték és azt gondolták, hogy ugye a baktériumokat és ugye a táptalajon tenyésztik, és ugye a tej is egy ilyen táptalaj, és az nem tesz jót a szájüregbe, de a szájüregnek elég magas a kimosó hatása, vagy a nyáltermelése miatt nem maradnak ezek a folyékony tejtermékek út. Amit szoktunk tiltani fokhúzás után, az a apró magas ételek, amik be tudnak menni a húzás sebébe, meg a kávét, alkoholt, mert ugye az a vérzés kockázatát fogja növelni.
1: A szakemberek hangsúlyozzák, a beavatkozás előtt fontos a megfelelő szájhigiénia, valamint a gyógyszerekről és krónikus betegségekről való tájékoztatás. Is.
3: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti és délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz a Hősök tere és a DeFerenc tér között a 105-ös és 210-es autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. A mai napon üzemkezdettől egészen 8 óra 30-ig az egyes villamos a Gönc Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Gönc Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Útszűkületre készüljenek a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rotel Billel utca előtt építkezés miatt. Hétfőn 5 és 6 óra között lezárják az érintett útszakaszt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 6 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, indul már is a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Ken és az Innobody, ezt szóval már is elsőként tartsanak velem. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan jó reggelt kívánok mindenkinek. Ugye megnyílt a hétvégére a budapesti Food Truck Show, mintegy 25 ezer látogatót várnak a Kincsen Parkba. Hétvégén 40 food truck kínálata, zenei programok és lóversenyfutamok várják az érdeklődőket. A fesztiválon húsos fogások mellett vegetáriánus, gluténmentes és nemzetközi street food különlegességek is helyet kapnak. Táj, mexikai, görög és olasz ízek egyaránt megjelennek. Vasárnap este adják át a közönség szakmai és influencer díjakat, 40 kiállító közül a legjobbaknak majd. Mindez a Kincsen Parkban ezen a hétvégén, tehát még a mai napon is, melyhez mindenkinek nagy kikapcsolódást kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Ed Sheeran slágerével folytatjuk már is most a reggelt. Jó időt ad és jó reggelt, jó ébredezést!
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Jó hétvégét, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Kinek mi lesz a mai program, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as, illetve megtalálnak bennünket a Viberen is. Itt a Sláger FM-en pedig az ébredés mellé hozom már is Belinda Carlisle slágerét, Circle in the Sand. Ez szól most nálunk, jó reggelt!

0: a folyamán sok napsütéssel számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti és délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz a Hősök tere és a DeFerenc tér között a 105-ös és 210-be autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indult. A mai napon üzemkezdettől egészen 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Útszűkületre készüljenek a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottel Billel utca előtt építkezés miatt. Hétfőn 5 és 6 óra között lezárják az érintett útszakaszt. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változása.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A mai nap kezdődött a lomtalanítás Kőbányán. A lomokat szokás szerint körzetenként viszik el. A cím szerint kijelölt napon 18 órától lehet kihelyezni a hulladékokat, közölte a MUHU. A lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Ami kihelyezhető még a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, valamint ami mérete miatt nem helyezhető a kukába, például bútor, matrac, szőnyeg, bőrön, nagyméretű sportszer, úgyhogy Kőbányán érdemes felkészülni, itt a Sláger FM-en pedig érdemes felkészülni, hiszen érkeznek az ébredés mellé a legnagyobb slágerek, változatosan Pet Shop Boys és a Go West, kezdte már is most nálunk, jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd vasárnap reggel 7 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk. Viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk majd itt a Slágeren, pedig most jön az órazárásaként Szebla Carpenter slágere. Szóval már is a TRZ, én Csáki Attila vagyok. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!
1: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan!

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!

0: keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgató

0: Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smoke Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Fezen, Székesfehérváron.
3: Június 19-21.
2: Azaria, Jude Law, Halott pénz
3: és sokan mások.
2: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
3: Jegyek.
2: Fezenfesztivál.hu.
4: A Veolia a magyar energia, víz és hulladék gazdálkodási piac egyik vezető szereplője. Évente 15 millió köbméter egészséges ivóvizet juttat el a lakossághoz. A Veolia energetikai üzletága 12 országosan meghatározó hő- és villamos energiatermelő erőművében magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát, biomasszát felhasználó blokkot működtet. A társaság a körkörös gazdasági modellre történő átállás érdekében fenntartható megoldások széles skáláját kínálja az energia, a víz és a hulladék hasznosítás területén. Stratégiai célja az erőforrások megóvása, újrahasznosítása és megújítása. Veolia. Erőforrások a világnak.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Virágmásképp.com. Ha nem csak virágot, hanem élményt is adnál. Ha fontos az egyediség, a gyorsaság, a megbízhatóság. Virágcsokor, virágbox, otthon, esküvő, dekor. Virágmásképp.com.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük. A Sláger reggelben minden hétköznap reggel. Friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
11: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
9: Minden pénteken a Sláger reggelben por

0: Orbán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
1: Na jó, takar.
0: Kojdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: A Pannon Egyetem egyetemi tanára Pósfai Mihály lett a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke. Vízkorlátozásra kell készülni Veszprém több utcájában május 13-án. Bringás napokat rendeznek Balatonalmádiban a Tour de Hongrie kapcsán. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Pósfai Mihály geológust, a Veszprémi Pannon Egyetem egyetemi tanárát választotta új elnökévé a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. Az intézmény 22. elnökeként a következő időszakban ő irányítja majd az akadémia munkáját. Pósfai Mihály az MTA rendes tagja. Kutatóként korábban az Arizóniai Állami Egyetemen és a Cambridge-i Egyetemen is dolgozott. Fő kutatási területe az ásványtan, ezen belül a környezeti ásványtan, különösen az élőszervezetekben képződő mágneses nanokristályok vizsgálata. Tudományos munkáját több rangos elismeréssel, köztük Széchenyi díjjal és akadémiai díjjal is jutalmazták. Pósfai Mihály az elnöki tisztséget Frany Tamástól veszi át. Vízkorlátozásra kell készülni Veszprém több utcájában május 13-án hálózatfejlesztési munkálatok miatt. A Bakonykar ZRT tájékoztatása szerint a Varga utca és a Kálmán tér kereszteződésében végeznek karbantartási és bővítési munkákat. Emiatt reggel 8 órától várhatóan délután 5 óráig nyomáscsökkenésre, helyenként pedig teljes vízhiányra kell számítani. A korlátozás több városrészt és utcát is érint, köztük a Csizmadia utcát, a Kalmár teret, a Szabadság lakótelepet, valamint a Videóton ipari park területét. A szolgáltató ideiglenes víztartályokat helyez ki, és tartályautókkal is biztosítja az alapvető vízellátást. Idén is lesznek önkormányzati nyári táborok Veszprémben. A programokon az 1-től 7. osztályos diákok vehetnek részt. A turnusokat július 6-a és 31-e között tartják a Veszprémi Deák Ferenc általános iskolában. Jelentkezni május 29-éig lehet mindenkinek a saját iskolájában. Lesznek emellett intézményi táborok is Veszprémben, melyek különféle tematikára épülnek. Lesz például bábszínház tábor, offline, legó, öko, néptánc vagy fotós tábor is. Tart nyári táborokat a Veszprémi Állatkert, az Agóra, a Kód és az Ötvös Károly könyvtár is. Különleges mentési akcióra volt szükség múlt vasárnap Tihanyban, ahol egy külföldi nő a belső tó kiszáradt medrében rekedt, írta a Veol. A turista séta közben térdig süllyedt az iszapba, és önerőből nem tudott kijutni. A riasztást követően a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság egységei érkeztek a helyszínre. A tűzoltók 2 létra segítségével közelítették meg a bajba jutott nőt, hogy biztonságosan elérjék a süppedős talajon. Ezután kiszabadították a lábát az iszapból, majd sérülés nélkül kiemelték a tómederből. A mentést követően a nőt a tűzoltó autó segítségével megtisztították az iszaptól. Az eset során személyi sérülés nem történt. Színes közösségi programokkal csatlakozik Balatonalmádi közössége a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny záró szakaszához. Május 16-án és 17-én bringás napokat szerveznek, amelynek célja nem csak a sport népszerűsítése, hanem a közösségépítés és a jó hangulatú kikapcsolódás. Május 16-án egy közös kerékpáros túrával indul a program. A résztvevők 16 órakor a Pannonia parkolóból vágnak neki a mintegy 30 kilométeres távnak, amely részben a verseny útvonalát követi. Az esti órákban egy látványos, kivilágított kerékpáros felvonulást is terveznek, amely rövidebb és könnyen teljesíthető útvonalon halad végig Balatonalmádin, így a családok és a fiatalabb korosztály is bekapcsolódhat. Május 17-én a résztvevők egy nagyszabású élőképet formálnak a megyehegyen, autókból összeállított kerékpár alakzatot.
1: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz a Hősök tere és a DeFerenc tér között a 105-ös és 210-be autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. A mai napon üzemkezdettől egészen 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Göncz-Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz-Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Útszűkületre készüljenek a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottel Bilel utca előtt építkezés miatt. Hétfőn 5 és 6 óra között lezárják az érintett útszakaszt. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Casey és a The Sunshine Band és a Give It Up Soul már is elsőként tartsanak velem. Jó reggelt!

hétvégét. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Több mint 200 gyorshajtót mértek be áprilisban Pest-Erzsébeten. Sok gyorshajtót fogtak. A rendőrség adatai szerint a telepített trafiboxok a 20. kerületben 204 szabálytalanságot rögzítettek, de más városrészekben is sok gyorshajtót fogtak. A 2. kerületben 813, a 6. kerületben 246, a 3. kerületben pedig 163, a 15. kerületben 123 gyorshajtót mértek. A legnagyobb sebességet a 3. kerületben rögzítették, ahol egy autós 70 helyett 133 km/h-val halt. Arányaiban a legsúlyosabb gyorshajtás az Andrássy úton történt, ahol 50 helyett 115-tel mentett sofőr. Mindig tartsuk be a sebességhatárokat. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Eminem és a Lose Yourself, ezt folytatja már is most nálunk az órát. Jó reggelt!

Jani, és ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd 7:30 lesz, szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben a hívható számunk 0630 30 95 8-as. MC Hammer és a You Can Touch This, ez folytatja már is most nálunk az órát. Jó reggelt, jó ébredzést mindenkinek! You can't touch this. You can't touch this.

0: folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és 210-be autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottadnál erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. A mai napon üzemkezdettől egészen 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Göncz-Árpád városközpont és a Lehel utca Róbát Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz-Árpád városközpont és a Vágány utca Róbát Károly körút között. Útszűkületre készüljenek a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottel Billel utca előtt építkezés miatt. Hétfőn 5 és 6 óra között lezárják az érintett útszakaszt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nagyszabású Ki mit tud lesz gyereknapon Újpalotán. Énekes, táncos, versmondó és zenélni tudó gyerekeket várnak. Nagyszabású Ki mit tud versenynek az otthon. Május 31-én majd a Savoia Park, amin óvodás és általános iskoláskorú gyerekek indulhatnak. Balog Edina, Szabó Máté és Vágó Bernadett színművészekből álló zsűri véleményezi az előadásokat, és az eredményhirdetés során több mint 120 nyereményt osztanak ki, köztük játékokat, könyveket, hamburgerezést, kokártozás, édességeket, továbbá belépőket a Csodák palotájában. A nevezés ingyenes, mindez Újbudán. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Az ébredés mellé folytatjuk már is most a reggelt a Fortop slágerével. Jó reggelt, jó ébredezést mindenkinek!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó reggelt kívánok mindenkinek, nem sokára majd reggel 8 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk majd. Alex Warren és a Fever Dream pedig jön már is az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is, én Csáky Attila vagyok, tartsanak velem!
1: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában. És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény.

0: premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
2: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
3: Lufthansa. The American. Air France.
4: Megkönnyítjük a dolgodat. A repjegy.hu-n több mint 500 légitársaság ajánlatát kínáljuk egy helyen. Akár egy hétvégi kiruccanást tervezel, akár a nyaralásodat a világ másik felére, a repjegy.hu-n garantáltan megtalálsz mindent, amire a zavartalan utazásodhoz szükséged lehet. Válaszd a kedvenc légitársaságod, vagy hívd magyar nyelvű ügyfélszolgálatunkat, ahol kollégáink minden utazással kapcsolatos kérdésedre választ adnak. A gondtalan utazás a repjegy.hu-n kezdődik.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Terry tudja, milyen a tartós harisnya. Tudja meg ön is. Keresse viszont eladó partnereinknél, vagy a Strabella Kft. Üzletében a 6. kerület Szinyei Mersepál utca 29 szám alatt.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
9: Köszönjük!
2: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
1: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

Napokig szünetel az NVM online ügyintézése. Országos beszállítói fórumot szervezett Veszprémben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Idén is lesznek önkormányzati nyári táborok Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Több napos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem érhető el az NVM online ügyfélszolgálata és az NVM Next mobil alkalmazás, írta az Infostart. A leállás csütörtök reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggelig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni, és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az NVM tájékoztatása szerint

0: előtt az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltőnapokon továbbra is működik. A mérőórállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a több napos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintett ügyfeleknek érdemes más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk a karbantartás idejére. Országos beszállítói fórumot szervezett Veszprémben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. 16 nagyvállalat mintegy 200 kis és közepes vállalkozás folytatott le, összesen több mint 500 tárgyalás szerdán az Acticity rendezvény termében. A cél az volt, hogy a cégek és reménybeli beszállítóik egymásra találjanak. A résztvevők negyedórás egyeztetéseket folytathattak, névjegyet cseréltek, mindehhez a szervezők szigorú kereteket szabtak. A fórumot Simon Attila, a Veszprém vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg. Elmondta, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos beszállítói fóruma több vármegye kamaráinak összefogásával jött létre. A fórum kiváló platformot teremt arra, hogy a vállalkozások alternatív beszállítókat találjanak és tapasztalatot cseréljenek egymással. Jövő hétvégén, május 16-a és 18-a között karbantartási munkák miatt módosul a menetrend a Zirc és Veszprém közötti vasútvonalon. A szakaszon vonatok helyett MÁV buszok szállítják az utasokat, a pótlóbuszok Eplény állomást nem érintik, helyette az Eplény Újtelep megállóhelyen állnak meg. A vasúti jegyek a vonatpótlójáratokon is érvényesek, azonban kerékpárszállítás és egyéb elhelyezés nem biztosítható. A részletes vágányzári menetrend az állomásokon, ügyfélszolgálatokon, valamint a MÁV és a GYESEF honlapján is elérhető. Három Ajka környéki férfit fogtak el a rendőrök, akik a gyanú szerint az elmúlt fél évben osztrák családi házakba törtek be, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfiakat szerda hajnalban fogták el a veszprémi rendőrök, a burgenlandi nyomozókkal együttműködve. A gyanú szerint a társaság családi házakból és tárolóhelységekből vitt el értékes tárgyakat, köztük kis motorokat és kerékpárokat. Mindhárom férfit előállították, majd üzletszerűen elkövetett lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Egy 33 éves férfit, aki ellen európai elfogató parancs volt érvényben, őrizetbe is vettek. Idén is lesznek önkormányzati nyári táborok Veszprémben. A programokon az 1-től 7. osztályos diákok vehetnek részt. A turnusokat július 6-a és 31-e között tartják a Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskolában. Jelentkezni május 29-éig lehet mindenkinek a saját iskolájában. Lesznek emellett intézményi táborok is, melyek különféle tematikára épülnek. Lesz például bábszínház tábor, offline, legó, ökó, néptánc vagy fotós tábor is. Tart nyári táborokat a Veszprémi Állatkert, az Agóra, a Kód és az Ötvös Károly könyvtár is. Mindemellett lesznek sporttáborok is a Veszprémi Sportegyesületek szervezésében, többek között focitábor, atlétikai tábor vagy kézilabda tábor. Ezekről az egyes intézményeknél lehet érdeklődni. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: A folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
1: Vezessenek óvatosan, a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz a Hősök tere és a DeFerenc tér között a 105-ös és 210-es autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul. A mai napon üzemkezdettől egészen 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Gönc Árpád városközpont és a Lehel utca Róbát Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Gönc Árpád városközpont és a Vágány utca Róbát Károly körút között. Útszűkületre készüljenek a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rotel Bilel utca előtt építkezés miatt. Hétfőn 5 és 6 óra között lezárják az érintett útszakaszt. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan, is indul a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk is. R.E.M. és a Losing My Religion, ezt már is elsőként tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztro műsorom Autnán Zsófival és két mai vendégével, Lanc Tiborral és Mihalik Zoltánnal.
1: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a YouTube-on néz vagy hallgat bennünket. Tudják, ne felejtsék el, hogy minden adás visszanézhető, és most már jó pár van belőle, azt hiszem, hogy már 40-nél, vagy több mint 40-nél tartunk, úgyhogy érdemes egy kicsit visszakeresgélni is, a Sláger FM YouTube csatornáján találnak meg bennünket, és ha rákattintanak, akkor például a mai vendégemet is meg tudják majd nézni, nem csak hallgatni tudnak bennünket. Ez itt tehát a Kóstoljuk meg, én Mautner Zsófi vagyok, és tudják, mint minden vasárnap Budapest és környékének a legérdekesebb gasztrotörténeteit és legizgalmasabb, legelhivatottabb szereplőit mutatom be önöknek. A mai adás egy picit rendhagyó lesz, egyrészt azért, mert kettő vendégem van, másrészt azért, mert a vendégeim sem nem séfek, sem nem cukrászok, sem nem termelők, hanem képzeljék el, hogy én bizony most kettő piacigazgatót ültettem le ide az asztalhoz, hogy egy kicsit a piachozás szépségeiről, a piachozás mai kihívásairól beszélgessek velük. Bemutatom önöknek Mihalik Zoltánt, aki a Fény utcai piacnak a vezetője, és Lanc Tibort, aki a Lehel csarnoknak az igazgatója, vezetője. Hát a hallgatók tudják, hogy én elfogult vagyok, egyrészt imádom a piachozást, és ezt nagyon sokszor ugye a rádió különböző műsoraiban Cilával, Cila nélkül elmondjuk, és mindig visszük az összes budapesti és vidéki piaci jó hírét, de azt is tudják a hallgatók, hogy én ugye a Lehel csarnoknak vagyok a nagykövetem, miután 13. kerületi lokálpatriótaként az a házi piacom, és tényleg évtizedek óta minden szombat reggel ott vagyok, de azért be kell vallanom szemlesütve, Tibor, hogy a Fény utcai piacot is nagyon szeretem, és rendszeresen járok oda részben vásárolni, és részben pedig bandázni, mert hogy általában úgy néz ki a szombat reggelem, hogy elmegyek a Lehelre, bevásárolok a kedvenc kereskedőimnél, és utána átmegyek kávézni és bandázni a Fény utcai piacra.
2: Ottani nagykövettel.
1: Az ottani nagykövettel, Cilával, igen, hogyha itt már teljesen összekevertük a diplomáciai kapcsolatokat, szóval nagyon örülök, hogy itt együtt le tudtalak benneteket egy kicsit ültetni, és mielőtt a piachozás szépségeire térünk át, egy kicsit meséljetek, légy szíves, a piacotok, mondom úgy, mint hogy a saját tulajdon lenne mindenkinek a saját piacának, egy picikét a történetéről, mert nagyon érdekes az, hogy ezek a piacok azért több évtizedes múltra tekintenek vissza, ugye a Lehel csarnok, Lehel piac, úgy mondom, mert ez eredetileg mind a kettő ugye nyitott piacból indulgatott, ugye a Lehel piac az egészen korán, az 1890-es évektől, a Fény utcai pedig mondjuk a szénatéri nyitott piacokból, utána csak az 1940-es évek után kezdődött el egyáltalán ugye az erről való gondolkodás, és nagyon érdekes számomra, de ezt majd ti elmesélitek, hogy mindenhol milyen sok idő volt, mire abból utána ténylegesen piac vagy csarnok lett. Na, hát a Lehel csarnok az idősebb, úgyhogy akkor kezdjük azzal, hogy egy picikét tegyük, meséljük el a piacnak a történetét is a hallgatóknak.
3: Okay. Kezdjünk el nosztalgiázni. Először is köszönöm a meghívást. Az a felkomp, hogy először a Lehelen bevásárolsz, és utána átmész bandázni az Oliékhoz, az teljesen rendben is van. Én, mint piacvezetőnek örülök, mert a pénzt akkor ezek szerint nálunk költöd el, és ez a piac azért van ott.
1: Kezdődik, de várom ezt a beszélgetést.
3: Lehessen pénzt költeni nálunk. Valóban az 1800-as években a Lehel csarnok, akkori Lehel piac, már majdnem pont ezen a helyen, ahol most vagyunk, létre is jött. Egy picivel előbbre volt, most az Élmunkás térnek hívjuk, és vagy Lehel tér éppen napjainkban, ez mindig változik. Tehát a Lehel téren, ahol most a templom áll, valamikor azon a területen alakult ki először a piac.
1: És azt eredetileg ráadásul eredetileg Ferdinánd téri piacnak
3: Ferdinánd
1: hívták,
3: ugye? Igen, és eredetileg ott temető volt. Tehát először létrejött ott a piac, és a piac aztán, amikor a templom építkezésének megszavazták azt az anyagi hátterét, akkor költözött egy kicsit hátrébb, és alakult ki. Tulajdonképpen a mostani terület és a mellettünk lévő játszótérnek a összterületét foglalta el a klasszikus Lehel piac, ahova a 90-es évek aljától mindenki oda járt, és ugye volt a régi szlogen, hogy a Lehel piac, a legolcsóbb piac Budapesten, és az fantasztikus mód volt. Három választék, és ott volt bőség. Ugye beszélünk a 60-as, 70-es évekről, hát valljuk be őszintén hiánygazdálkodásban éltünk. A Lehel piacon meg már azért lehetett kapni dolgokat. Különböző TS-ek, mi volt? Szedtek káposztát, fölküldték egy pótos kocsival, akkor lehetett a Lehelen kapni. A káposztát fél angyalföld megvette. A káposztát holnap 30 centivel a föld fölött járt a város. Ez volt az a hőskor, amikor őskor és hőskor.
1: És ezt nagyon sokan visszaemlegetik a mai napig. Ugye ahányszor beszélünk róla, azt a régi bódés piacot nagyon persze. Szerették az emberek.
3: Há igen, mert az nagyon közel volt a piachoz. Tehát ez a mai piac, ez már inkább egy ilyen steril változata, hiszen ezt majd elmondja az Oli, ő is, mi is ugyanabban a cipőben vagyunk, hogy ez már a HCCP-nek, az ilyen közegészségügyi előírásnak, az ilyen jogszabálynak, a mindennek meg kell felelni, és ez már majd, hogy nem kiveszett belőle a piacnak a lényege. Kiveszett belőle az a lényege, hogy ez egy evidens dolog volt, hogy amikor én gyerekfejjel kimentem a nagymamával a Plauzártéri piacra, és ott volt egy piac, akkor ott lehetett alkudni. A pici bácsinak a mamája árulta a libát, és ott lehetett alkudni, és ameddig az én nagyanyám alkudozott, addig a szomszéd káposztás nélkül én kaptam egy marokba egy kis káposztát, mert ő is tudta, hogy majd előbb-utóbb két marok káposzta után majd el fog adni valamit.
1: És egyébként ma már nem lehet alkudni?
3: Nem.
1: Nem? És az tilos is egyébként, vagy
3: szomorú.
1: Csak kiment a divatból?
3: Egyszerűen kiment a divatból, talán azért is, mert hogyha ma végigmegyünk, akkor nagyon sok helyen alkalmazottak állnak, és nem a kereskedő állott igazából. Ez mondjuk a Lehel csarnoknak egy picit erőnye, hogy még mi valamennyit meg tudtunk tartani az őstermelői asztaloknál, ott még állnak olyanok, akikkel, de igazából nem jó 10 évvel ezelőtt történet, hogy egyszer egy barátom egy eper szezonban jött, hogy na, bemegyek hozzátok, veszek majd ott epret, és leszaladt, hogy akkor ő majd gondolta, hogy 5-6 rekesszel elvisz, és akkor adják 3 forinttal olcsóban. Egy túlost. Mondták, hogy alkudozni nem lehet viszontlátásra.
1: Egyébként én úgy képzelem, hogy még lehet, hogy a termelő is újra megérezné ennek valahogy a szépségét, nem? Hogyha szépen. Ez azért ebben van egy olyan jó játékosság, abszolút. Meg egy ilyen igazi kereskedő.
3: Hát
1: lehet, hogy vissza kell valahogy hiányzik. Vezetni, nem?
2: Csak ez összette, szerintem, ahogy a műsor címére visszautaljunk egy picit, a kóstolás is elveszett.
1: Bizony.
2: Tehát, hogy azt nézzük, nem csak alkudozni nem lehet, hanem kóstolni is. Kóstolni is már a legritkább esetben lehet, hogyha az ember figyelmetlen vagy óvatlan, és elmegy egy-egy kofához, és rányúl a termékre, anélkül, hogy ezt megkérdezné, akkor a kofa fog rászólni.
1: Persze, még rá is jut a kezedre, vagy még gyorsan el is küld valahova.
3: Milyen cirkusz van belőle, pontosan, hogy egy szem szőlőt ne elvesznek, hogy persze majd itt fogja végigenni szemenként, és akkor nem veszi. Ilyen van.
1: De nem gondoljátok egyébként, hogy alapvetően részben ugye a formátum változott, nyilván ugye csarnok, meg szép, jó, szép kényelmes infrastruktúra van, de hogy valójában a legnagyobb változás meg az, hogy ugye a termelők száma csökkent, és azzal van összefüggésben az is, hogy kóstolhatnak az emberek, hogy alkudozhatnak el, tehát hogy ez a fajta közvetlen kofa viszony tulajdonképpen ugye átalakult, mert hogy inkább kereskedők vannak.
3: Hát, vagy eladók vannak.
1: Meg eladók vannak, de hál' Istennek azért mind a két piacon azért bőségesen, vagy nem is bőségesen, de reméljük majd egyre több, de azért találunk nagyon jó termelőket, akikkel azért lehet ugye beszélgetni, meg sok minden. Na, a Fény utcára is rátérünk, de akkor gyorsan csak, hogy kerek legyen a sztori, tehát hogy ugye a csarnok az 2002-ben készült el, ez a megosztó épület, bevallom, én nagyon szeretem egyébként, mert nagyon karakteres, meg modern, de hogy tudom, hogy nagyon megosztó volt a kerületben is, hogy 2002-ben, tehát jövőre ugye egy február 8-án 25 éves óriás szülinapi bulit csapunk van. Zoli, hogy nálad az a legérdekesebb, hogy ugye pont kaptam tőled azt a könyvet, ami a piac történetéről, szóval nagyon nagy élvezettel olvasgattam, szuper az a könyv, a történetről is, meg nagyon sok jó írás van benne. És akkor abban is nagyon csodálkoztam, hogy ugye 1940-ben elkezdődik a javaslat, vagy elkezdenek beszélni arról, hogy akkor a szénatéri bódé piacot bevigyék, és csak 1953-ban nyílik meg a piac, tehát a 13 évig már akkor is ment, ha vitatkoztak, mert a Lehelen is utána évtizedekig megy ez.
3: De akkor is volt már közbeszerzés.
2: Nem, akkor sem volt rá elég pénz.
1: De tényleg, mi történik évtizedekig pénz?
2: Elsősorban forráshiány miatt ment ez, ki volt az, aki mennyit tud ebbe beletenni az akkori vezetés, hogy hogyan lehet ezt kiegészíteni, elindul, kiderül, hogy akkor mégsem elegendő a beruházáshoz a pénz, ami aztán később 53 után megismétlik 1998-ban is, mikor a mamut bevásárlóközpontok megépülnek, mert hogy akkor már ugye önkormányzati finanszírozásban indulnál a beruházás, de a beruházás közben kiderül, hogy nincs elég pénze az önkormányzatnak erre. Hát akkor mit lehet csinálni? Akkor az üzleteknek egy részét adjuk magántulajdonba. Akkor mégsem lesz az egész épület 100%-os tulajdon, csináljunk belőle társasházat, érdekesség, ez egy kuriózum, de a városban nem az egyetlen egy ilyen, mert a Klauzáltér is, meg talán a Hunyadinál is előfordult az, hogy
1: igen?
2: Bocsánat, nem a Hunyadinál, a Hold utcánál volt még ugyanez, Ugyanez volt a probléma, hogy vagy nem volt elég pénz, és akkor az üzletek egy részét el kellett adni, és akkor az volt az egyetlen egy olyan jogi szervezeti forma, ahol ezt létre lehetett hozni, de a Hold utca esetében még lakás is volt az épületben, mert az utcafronton lakások voltak, és ott mögötte van a csarnok, és ott olyan vegyes helyzet alakult ki, ahol voltak ténylegesen lakások, és voltak üzletek egyszerre.
1: Uh-huh. És akkor a Fény utca az egy társasházi konstrukció, mondjuk leegyszerűsítve, a Lehel csarnok az meg ugye önkormányzati tulajdonban van, tehát a kerületi közszolgáltató. ZRT tartja fent, tehát teljesen más gondolom az egésznek a menedzsmentje is.
3: Hát hogy nem, meg mindenben más.
0: Mindjárt folytatódik majd a beszélgetés itt a Sláger hétvégében, ez a Kóstoljuk meg Gasztrom műsorunk Mautner Zsófival és mai két vendégével. Tartsanak velünk!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztro műsorom Autnán Zsófival és két mai vendégével, Lansz Tiborral és Mihalik Zoltánnal.
1: Beszéljünk egy kicsit tényleg a piachozás szépségeiről, meg kihívásairól. Nagyon sokat változtak a vásárlási szokások, a piachozási szokások. Különösen gondolom, hogy mondjuk a pandémia óta az ott egy nagy fordulópont lehetett. Ugye Tibor, te nagyon régóta vagy a csarnok vezetője, Zoli, te viszonylag rövid 4 éven, de annál intenzívebb és annál sikeresebb 4 éve. Szóval ti hogy látjátok, hogy mi az, ami a legtöbbet változott, akár te Tibor, neked van erről tapasztalatod régebbre visszamenően, és vagy mi az, ami mostanság mondjuk a legtöbbet változik a piacozásban, és mivel tudjuk egyáltalán, ugye én mindenkit arra buzdítok, hogy piacozzon, meg én magam is tényleg 90%-ban ott vásárolok, de hogy egy kicsit próbáljuk meg rá buzdítani a kedves vevőket, meg hallgatókat, hogy miért érdemes ma piacozni, amikor egyébként óriási nagy konkurencia van, és bemehetsz este 10 órakor a szupermarketbe, és ott megvásárolsz mindent, szóval miért piacozzunk?
2: Hát én szerintem a piacozás azért jó, mert piacozni jó. Tehát ez egy alapszlogen. A piacozás azért változott meg, mert ugye az előbb is itt említettem, hogy valamikor egy hiánygazdálkodásban az volt, ami a piacon volt, aztán feladott kész. Belvárosi közért vállalatnál lehetett kapni még talán 3 szem krumplit, ezt leszámítva semmi más nem volt. Ma minden sarkon van egy multi, mindenük van, azt lehet mondani, hogy konkurenciánk. Én azt gondolom, hogy nem. Az, hogy valamit lehet kapni, én alapesetben rongyos gyerek vagyok, tehát én a textilből nyergeltem ide át. Attól, mert én annak idején kötött árut állítottam elő, és gyártottam, mit tudom én, pamut pólót, attól még mondjuk, és most nem mondok világmárkáknak a nevét, de egyikőjük sem remegett meg, hogy most itt a konkurencia. Tehát itt is az van, hogy én azt gondolom, hogy a Lehel csarnoknak, hogy beszéljek egy kicsit hazafelé, az az előnye és az a vitathatatlan érdeme, hogy például ott van nekünk a 360 kereskedőt, most ugorjuk, mert abban van órás is, meg látszerész is, meg patika is. De van 120 őstermelő asztalom, és még van hozzá 70 zöldségboltom, meg 40 hentesem. Ekkora választék egy multinál soha nem is lesz. Tehát ezeken az asztalokon a Pista bácsi az innen jön, a Sanyi néni onnan jön, ezek az áruk, ezek nem egy nagy raktárból jönnek ki, tény, és ezt nem is fogom soha vitatni, abból a nagy marha raktárból, ahonnan ellátják és kiszolgálják ezt a multit, ott biztos olcsóbb a paradicsom, hiszen a kereskedelem lényege az angló. Nagyon nagyban megvásárolták, nagyon sokat vettek, olcsón is vették. Ez nem lesz mindig olcsó, de itt lehet válogatni, és hogyha kijárnak, és akik ahogy te is, meg ahogy látom, hogy nagyon sokan azért, hál' Istennek, járnak a piacra, még a napjainkban is, tudják, hogy kit keresnek. Mindenkinek vannak törzshelyei. A paradicsomot azt ettől a bácsitól szoktuk venni, és oda megyünk ehhez a bácsihoz, mert nekünk az ő paradicsoma ízlik. Vagy egy egyszerű savanyúságos, hát mondjuk nekünk van 10 savanyúsunk. Mindegyiknek más az íze. Tehát az a savanyú káposzta, az a paprika, vagy az a töltött íze, az nem ugyanaz, mert az egyik ezt a típusút gyártja, ők otthon úgy szokták, hogy még ezt hozzáöntenek, és más lett ettől az íze, és változnak, és van, azt mondja, hogy hát én oda eszembe, soha el nem mennék oda vásárolni, mert annak nagyon savanyú a káposztája, én csak ettől a nénitől veszem.
1: Tehát szóval ez a sokféleség,
2: és ez a áru választék, ez a napjainkban is ez a bőség, hiszen ma 360 napon keresztül lehet epret venni, meg ananászt a piacon, és ugyanúgy van répa is, meg krumpli. Hogy ez teszi vonzóvá akár a Zoli piacát, akár a, de inkább úgy mondom, a világ bármelyik piacát. Én nagyon kevés turistát látok a Lehel csarnokba, nagyon sok vásárlót látok.
3: Hát ha valamiben ki tudunk tűnni, ha valamiben mások tudunk lenni, mint a mai kiskereskedelem nagyon sikeres hipermarketjei, vagy még sikeresebb diszkontláncai, akkor szerintem csak a személyesség és csak az egyediség. Picit visszakanyarodva arra, amit mondtál Tibor, hogy amiben én az igazi kihívást látom, az az, hogy a fogyasztói szokások változtak meg az elmúlt néhány évtizedben, és az, amit felsoroltál, hogy én azt a paradicsomot keresem, azt az ízt keresem, azt a személyes dolgot, erre ma már a budapesti lakosok nagy részének nincs igénye. Ha megnézzük, akkor a nagyüzemi, meg a mezőgazdasági gyártásban is egyre inkább a formalizáltság, az egységes, tehát ha megnézzük a paradicsomokat bármelyik kisker láncban, akkor ugyanolyan paradicsomokat látunk alakra, és csak összehasonlításul a Bálint kertnek a paradicsomával, ott nincs két egyforma paradicsom.
1: Meg az csak abban a 8 hétben van, amikor paradicsom szezon van.
3: Ma ott tartunk, hogy a paradicsomot januártól decemberig meg szeretné venni a vevő, miközben nincsen januártól decemberig olyan paradicsom, aminek ténylegesen jó íze lenne. Ezt azt tudja, aki piacra jár, de egyszerűen változtak az igények, és szerintem ehhez kell a piacoknak is változnia, különböző adottságokkal. Ugye ti ebben vásárcsarnokot üzemeltettek, egy csarnokban, ami télen fűtött, nyáron hűtött.
2: De jó lenne. De
1: jó lenne,
3: de mondjuk zárt, legalább fedett. Mi a legek közül azt tudjuk elmondani a fűtői piacról, mi a leghúzatosabb piac, hogy Budapesten ott a...
1: Tegelképp ezt összeles egyébként, nem?
3: Így van.
2: Hát ott pont az uralkodó szél irány.
3: De ha az alapvető különbségeket fogalmaznám meg, akkor a lehető legkönnyebben és leggyorsabban szeretne a vásárló ma már mindent megvenni, és ebben ezek a verseny... Én azt mondom, hogy ebben nem, biztosan nem értünk egyet, szerintem igenis versenytársaink ezek a diszkontáncok és ezek a hipermarketek, és abban a volumenben és abban a tételben, amiben ők versenyeznek és lefedik az országot, azzal mi nem tudunk versenyezni, csak akkor tudnánk versenyezni, hogyha a piacok között lenne valamilyen típusú nagyon tudatos összefogás és összehangolás.
1: Én azt akartam, hogy ezt mondod, mert pont akartam kérdezni, hogy például a budapesti piacok között van valami szorosabb összetartás, vagy közös lobbizás?
3: Országosan is van, de azért az egy fontos kérdés ebben, hogy ezek a piacok, itt a kerületi piacok is, meg a városi piacok is a legtöbb esetben önkormányzati fenntartásúak. Anélkül, hogy nagyon belemennénk ebbe, azért az önkormányzatok az elmúlt időszakban nem a legjobb időszakukat élik finanszírozás tekintetében, tehát nem a piacok kapták meg a plusz forrásokat az elmúlt évtizedben, vagy évtizedekben. Ez sajnos látszik magán a szektoron. Én azt gondolnám, hogy ebben lenne feladata a magyar államnak, és igenis fontos lenne, hogy ne csak önszántunkból álljunk össze, és közösen próbáljunk meg ebben valamit tenni, hanem azt az nálatok lévő 360 kereskedőt, aminek valószínűleg a 98%-a magyar családi vállalkozás, magyar kis KKV, meg az adott piacon lévő, nem tudom, 80-60-120 kereskedőt, igenis becsüljük meg annyira, akár önkormányzati, akár állami szinten, hogy nyúljunk alájuk és segítsük őket, akár közös kommunikációval, közös akciókkal. Csinálunk ilyet minden szeptemberben, most már országosan
1: nyitott
3: van.
1: Nyitott nap, ugye? Ez a piaci nyitott
3: piacok napja.
1: Nyitott piacok napja.
3: Ahogy a múzeumok éjszakája kezdeményezésen indult, mi szeptember elején csinálunk minden ilyet évről évre. Ott is találkoztunk legelőször.
0: Mindjárt folytatódik majd a beszélgetés itt a Sláger hétvégében. Ez a Kóstoljuk meg Gasztrom műsorunk Mautner Zsófival és mai két vendégével. Tartsanak velünk!
4: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. Lezárták a 18. kerületben a Vlas és Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítása miatt. Tart a csatorna felújítása a 22. kerületben, a Török utcában a Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca Bartók Béla útnál továbbra sem járható. Lezárták a fél útpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert itt vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. A délpesti autóbuszgarázs, illetve a határút felé közlekedő 914-es és a 914-es éjszakai járat Lehel utca Róbert Károly körúti megállóját hátrébb a Kartács utcához helyezték át. A mai napon 14 órától 19 óra 30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között, illetve este 8 órától az N18-as nosztalgia villamos jár a Szent János Kórház és a Csóka utca Karinti Színház között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztroműsorom Autnán Zsófival és két mai vendégével, Lanc Tiborral és Mihalik Zoltánnal.
1: Hogyha most jönne egy ilyen jó tündér, akitől lehet egy dolgot kívánni, és az nem lehet az, hogy több forrás, de akkor legyen az, hogy nem pénzügyi. Tehát, hogyha egyébként akár szabályozásban, akár bármilyen, nem tudom, közös célkitűzésben, szóval, hogyha jön egy jó tündér, akitől lehet valamit kívánni, hogy egyáltalán a piacozásnak a presztízse újra magasabb legyen, meg nagyobb forgalom legyen, meg nagy becsben legyenek tartva a piacok, akkor mi az, amit kívánnátok?
2: Megadom a lehetőséget a Zolinak először.
1: Direkt azért vettem ki belőle a forrást, mert ugye az egyértelmű, hogy nyilván forr. De hogyha nem, biztos van nehéz. Sok olyan más dolog, ami...
3: Jön egy jó tündér, akkor én azt kérném, hogy azokkal a kereskedőkkel, akikkel dolgozunk, azoknak az évtizedes szokásait, amelyek sajnos a saját szokásaik, amelyek arról szólnak, hogy el kell menni a nagybanira, meg kell vásárolni az árut hajnalban, meg kell érkezni a piacra reggel 5 és 6 óra között, 6 órakor fel kell pakolni a pultot, mi kinyitjuk a piac kapuját 6 órakor, majd várjuk a vevőket, és nem jönnek. És azért nem jönnek a vevők, mert ők nem járnak már reggel 6 és 9 között vásárolni. Tehát ez nagyon fontos küzdelem, szerintem minden piacüzemeltető szempontjából, hogy a vásárlói szokásokhoz kellene alkalmazkodni a kereskedőknek, és a kereskedőknek évtizedes saját metódusuk és bejáratot, életvitelük van, amit nagyon-nagyon nehéz megváltoztatni. Tudok olyan szombathelyi példát, ahol próbálnak alkalmazkodni a vevőigényekhez és délutáni hosszabbított nyitvatartást csinálni. Szerintem talán ti is csináltatok, hogy próbálkoztok vele. Tehát elsősorban azért mennek az emberek pénteken és szombaton a piacra, mert akkor van nyitva, és akkor érnek rá jobban. Tehát én azt gondolom, hogy akkor kell piacot üzemeltetni, és akkor kell őket várni, és attól tudnak sikeresek lenni a kis termelői piacok is. Ha lépten nyomon bármerre megyünk, látszik, hogy virágzik, és újra divat, és újra trend piacra járni, mert egy életérzést, egy életformát vittek bele a vásárlásba. Szerintem az, hogy közelebb kell menni a vevőkhoz, és a vevői szokásokhoz kell alkalmazkodni.
1: Hát ez nagyon jó, ugye nagyon sokszor mi is beszélgetünk fiatalokkal, hogy hogyan tudnánk őket kicsit jobban behozni, és az nagyon sokszor hangzik el, hogy hát dolgozik, és ma már nem úgy dolgozik, hogy akkor 4 órakor eljön, tehát hogy akkor tudna menni piacozni, amikor mondjuk 6 után lenne életszerű egyébként, és hogy a nyitvatartás, úgyhogy ez valószínűleg ugye egy jó perspektíva lehet, hogy egy kicsit a kereskedőket is, a
2: abszolút,
1: vevők megváltozott szokásaihoz
2: igazítani. És itt is mutatkozik, hogy nincs differencia, mert amit a Zoli mond, ezt 1100%-ig írom alá, hiszen a legnagyobb harcunk pont ebben az irányban volt, hogy reggel 6-kor ne kelljen kinyitni, mert abban az időben, amikor a Váci úton mögöttem volt 76 darab gyár, akkor reggel 6-kor teljesen logikus volt, hogy ott, hiszen már mi korábban is, mert 6-ra már bementek a gyárba dolgozni, tehát előtte már megvették, amit kellett. Most már nem kell 6 órakor kinyitni. Viszont az, hogy a környezetemben van X irodaház, ott dolgozik X 10 000 ember, 5-ig simán, 5-6, mire eljönnek, hiszen ma már az nem divat, hogy 5:00-kor kiesik a toll a kezébe, mert akkor lehet, hogy kiesik az állás is a kezéből. Mire odaérnek hozzánk 6 órakor, a biztonsági szolgálat épp a lakatokat rakja föl az ajtókra, és kizárjuk őket. Mivel, hogy nem jönnek, a kereskedőim azok már elegánsan 4 órakor, meg 5 órakor összepakolnak és elmennek haza, mert az utolsó 2 órában már minek üljenek ott, mondják ők.
3: Hát, illetve és azért ismerük reggel 6 óra.
2: Hát 12 órája ott ülnek, persze, hogy haza akar menni, hát ki a fenne akar ott ülni.
1: Hadd tegyem hozzá, mert azt például én mindig nagyon szeretem elmesélni, hogy mennyire kevés információja van a vevőnek, mert azért a vevőnek is ugye felelőssége van abban, hogy a piac az hogyan működik. Hogy mennyire kevés információnk van arról, hogy egyébként mi történik az előtt, mielőtt megnyit a piac, mert hogy az embertelen, tehát azt mi most végignéztük ugye pont például a Lehelnél, hogy ugye egy valódi termelő, a nem nagyban is, hanem aki a termelő mondjuk Galgahévízről, hogy a Leherre sokan járnak arról a környékről, Galgahévízről, ahhoz, hogy ő pénteken vagy szombaton reggel a 6 órai piac nyitása ott ki legyen pakolva szépen, gusztusosan a pultjaira, ahhoz ő 2-kor fel kell, ugye előző nap volt a nagy munka, mert akkor ugye bepakolt, összepakolt, leszette, stb. Elindul 3 órakor ugye a csarnokban, 4 órakor, hajnali 4 órakor megérkezik a csarnokba, van 2 órája, amikor azt a temértek árut egyébként kipakolja, gusztusosan elrendezi, stb. Kávézik egyet, nem tudom, és 6 órakor nyílik a piac, egyébként azért sokan, legalábbis a Lehelen idősebbek, nyugdíjasok, sokan jönnek még kora reggel, de nyilván ugye azért az a kisebbség, És akkor 6 órakor ott áll a kereskedő, ugye teljes pompában, tehát hogy embertelen mennyiségű munka van azért emögött, tehát hogy közben megértem, hogy ugye akkor valahogy ott a elejét, végét
2: hát igen, és ezért mondják azt, hogy nem akarják ők már 6 után ezt a sztorit, mert én próbáltam forszírozni, hogy ne zárjuk már be pont akkor, amikor jönne a vevő. Próbáljuk meg, hogy nyitva vagyunk 8-ig. Tehát nincsenek nagy illúziók, de maradjunk, és próbálom elmagyarázni, és akár matematikailag is le tudnánk utána, csak modellezni kéne. Ezt 2 nap alatt nem lehet, ennek persze legalább kéne 1-2 év kifutást hagyni. Hogy nézzük meg a reggel 6-8 óra közötti forgalmukat, és nézzük meg a délután 6-8 óra közötti forgalmat. Én bizton állítom, hogy leírom egy papírra, hogy nekem van igazam az estével, hiszen a szomszédságunkban lévő multinak az üzletébe, hogyha lemegyek este, azt látom, hogy 4 kasszánál, 6-nál állnak sorba az emberek, és mit vesznek? Nem az ő saját gyártású bicikliüket, meg nem az ő saját logóval ellátott bármiüket, hanem azokat az alapélelmiszereket, amiket mi egész nap várunk, hogy elvigyék tőlünk, és nem adtuk el. És a szívem megszakadt, hogy közben ott állnak a kosarakkal dülöngélő sorokba, és várják, hogy tudjanak oda jutni. Tehát ez jó lenne, hogyha egy ilyen rendszer. A Zoli jól megfogalmazta azt, hogy a kereskedőink azok a vásárlói szokásokat vegyék át, és ne a saját történetüket akarják eladni a vevőknek.
0: Mindjárt folytatódik majd a beszélgetés itt a Sláger hétvégében. Ez a Kóstoljuk meg Gasztro műsorunk Mautner Zsófival és mai 2 vendégével. Tartsanak velünk!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztroműsorom Mautnán Zsófival és két mai vendégével, Lanc Tiborral és Mihalik Zoltánnal.
1: Egy kicsit még a kapcsolódásra akartam egy percre visszatérni, hogy ugye nálatok a Fény utcán például nagyon sok rendezvény van, és hogy az látszik, hogy évről évre egyre népszerűbbek, tényleg hát a, nem is tudom, meg az újévi előszilveszteri partira nem lehet jegyet kapni konkrétan, és hogy ez a fajta közösségformálás, vagy ez a fajta személyes rendezvényezés mennyiben segíti azt, hogy visszaszokjanak az emberek a piacra? Hogy miért fontos ez?
2: Azért fontos, mert ebben, mint az összes többi nagy kereskedelmi márka, márkát kellett építenünk. Tehát nekünk az fontos volt, hogy amikor a budapesti érdeklődő beüti a Google keresőjébe azt, hogy Fény utcai piac, akkor ne arról szóljon az első 10 bejegyzés, hogy ez az ország vagy Budapest legdrágább piaca. Hanem arról szóljon, miközben lehet, hogy az, és ezt mi nem akarjuk eltagadni, hogy mi vagyunk Budán a legdrágább piac, de azt tudjuk mellé tenni, hogy a legjobb minőségű termékeket árulják a kereskedőink, nekünk megfizetve a bérleti díjakat, önfenntartva és nem az önkormányzat által támogatott intézményen belül. Tehát mindennek megvan az oka, hogy mi miért kerül annyiba. Igenis fontos volt, hogy megváltoztassuk ezt a keresősort, és megváltoztassuk a márkához társuló hatásokat, illetve érzéseket. Ehhez kellettek a rendezvények, és azt volt a mi megfigyelésünk, hogy a városban tényleg számtalan helyen, Római parton, fönt a Cakókertben is számtalan helyen nőttek ki alkalmi piacok, akik zenével, hangulattal, termelőkkel, valódi hús-vér kereskedőkkel és tényleg saját terméket előállító dzsúszossal, mikrozöldségessel adták el magát a piacot. Ők tulajdonképpen egy életérzést adtak el. Nem önmagában a terméket, nem a piacot, hanem a piacozás élményét. És mindaz, amit mi csinálunk ezekkel a rendezvényekkel, az az, hogy visszahozzuk ezt az érzést, visszahozzuk azt az életérzést, hogy jöjjenek oda, érezzék magukat jól, és ez lehet akár egy kipakoló nevezett garázsvásár, lehet egy babamama vásár, lehet egy nappali szilveszteri közös esemény, amiben mindig ott van a piacnak valami pici kis része, akár kereskedjünk, vagy ott van a gasztrónak egy pici szelete, mert szilveszterkor is lehet ott közösen pezsgőzni, lehet ott kóstolni, ilyenkor azok az éttermi szereplőink, azok a vendéglátósok, akiknek ilyen termékük van, kitelepülnek és hozzák a saját szortimentjüket. Az volt a cél ebben, hogy valami régi a lakosság körében meglévő igénynek adjunk egy helyet, illetve egy teret.
1: Mind a kettőtöket ugye arra kértem, hogy hozzatok egy-egy kedvencet a saját piacaitokról, úgyhogy légy szíves, meséljétek el. Itt sok minden van, de akkor egyet-egyet emeljetek ki, hogy ki mit hozott. Tibor, te sajtokat hoztál, mert hogy már emlegettük ezt az elképesztő hosszú új sajtost.
3: Mi nálunk ugye az van, hogy én most erre büszke vagyok, mert hogy ez az új sztori. Hozhattam volna nagyon sok mindent, de akkor a kosaram nincs, hogy mindent elhozza.
1: Csak már mindig azt mondta Zoli, hogy te mindig akkora tálcákkal érkezel az ilyen piacos mítingekre, hogy mindenki irigykedik.
2: Egyedi alkalom, hogy ez nem így volt.
3: Szeretem hirdetni valóban a Lehel csarnoknak a sokszínűségét és azt a áruválasztékot, ami ott található. Most talán egy picit azért voltam visszafogottabb, mert arra bíztatom inkább a hallgatókat is, hogy meg a nézőket is, hogy jöjjenek, és a saját szemükkel győződjenek meg erről a hatalmas választékról, és azokat a nagy kosarakat, azokat ők hordják haza onnan.
1: Ráadásul lehet tologatni is, ugye Lehelcsarnokban van
3: bevásárlókocsiba, föl lehet menni a parkolóba, be lehet tenni a csomagtartóba, tehát már majdnem multi a sztori. Vannak hiányosságaink, azok az építési adottságokból adódnak, hogy sajnos nem klimatizált a légtér.
1: Na de azt gyorsan akkor tegyük hozzá, hogy hát az évnek ugye az egyik legnagyobb híre volt, hogy végre ugye azért elkezdődik egy komoly felújítási program, festéssel, kicsit a portálokat rendbe teszitek, úgyhogy azért ebben
3: sok
1: is
3: sok minden
1: van.
3: Szépítés, haladás. Építés lesz, így van. Irigykedve nézek a Zolinak a szódás üvegére.
1: Zoli, mert a szódás üveged, mesélj, ez tényleg annyira menő.
2: Szódás történetünk
1: Buda szóda,
2: az...
1: Ugye van, igen, Budának saját szódája.
2: Budának saját szódája van, ami a Fény utcai piacon kerül palackozásra. Az ötlet az Pozsonyból jött, a pozsonyi piacot mikor újra nyitották, akkor egy szenzációs marketing kampányba fogtak az ottani üzemeltetők, a piac nevét azt rárakták a szódás flakonra. Ezzel az ötlettel sikerült hazahozni közösen a polgármesterrel az ötletet. Én nagyon lelkes voltam, mert hogy akkor majd lesz egy Fény utcai piac szódája. Ez sajnos nem sikerült, mert a polgármester azt mondta, hogy ő inkább egész konkrétan lenyúlta ezt az ötletet, de ez a palack lett a végeredménye, ami régi hagyományként a Lövőház utcában volt egy régi szódás, és egy olyan fenntarthatósági projektet csináltunk ezzel, ami látható módon működik, a kerületben több átadópontunk van, és évenként kijövünk egy-egy special edition-nel, hogyha lehet ezt ilyen angol is mondani, ezen a palackon éppen Sós Nórának az egyik.
1: Igen, ezt már a nézők, aki sikeres. YouTube-on néz bennünket, fogja látni, hogy Sós Nóra képzőművésznek van ugye egy nagyon szép festménye rá kasírozva, vagy hogy is mondják ezt, tehát tényleg egy ilyen limitált szériás, és akkor jó, vannak itt sajtok, Zoli, te hoztál még ugye a máltaiaknak, van ott egy nagyon klassz üzlete, meg egy kávézója is, amit én nagyon szeretek.
2: Így van, fönt a felső emeleten van egy fetekert kávézó, de nekik van egy mindenmentes pékségük is. Róluk azt kell tudni, hogy Magyarország legszegényebb 30 településének egy szociális tevékenységében különböző termékeket, amiben van élelmiszer is és nem élelmiszer termék, állítják elő. Ténylegesen csatnikat, lekvárokat, csodálatos süteményeket, szörpöket is forgalmaznak, de én hoztam piac talán egyik legjobb francia pékségétől gyönyörű süteményeket, ahogy mit a földszinten találhattok, és sokak által ismert és nagyon kedvelt Gódor András sajtjai és sonkái is megtalálhatóak itt az asztalon, de van itt természetesen préselt abszolút juice is, ami 100%-ban magyar és magyar alapanyagokból, zöldségekből és gyümölcsökből készül, úgyhogy minden, ami az asztalon van, az egészséges és biztosan jó kezekben.
1: Jó, hát én arra számítottam, hogy ti megjelentek majd ilyen nagy csokor, nem tudom, zöldséggel, gyümölcsel, kosárnyi, nem tudom, mindjárt jön az eper szezon, eprekkel, vagy már benne vagyunk az eperben, de hát ezért mindenki akkor menjen oda a piacokra. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy folytatni tudjuk majd akár ebben a körben, akár tágabb körben más piacvezetőket is bevonva, mert hát azt hiszem mind a hárman itt azzal egyetértünk, hogy az küldetésünknek tekintjük, hogy a piacozást, mint intézményt újra egy kicsit visszahozzuk, és bátorítsuk arra, hát nem csak a fiatalokat, hanem minden generációt, hogy jöjjenek a piacra, egyrészt azért, mert sokféle dolgot lehet vásárolni, kóstolni, másrészt azért, mert lehet bandázni, meg lehet közösséget alkotni, csomó jó kulturális programot is kínáltak, meg hát azért kapcsolódni, és azért ne felejtsük el azt sem, hogy ott nagyon jó hangulat van, és egy olyan jó közeg, ahol tényleg mosolyogva, normálisan lehet kommunikálni, ahol recepteket lehet cserélni, ahol a generációk is egymás közt ott nagyon klasszul tudnak kommunikálni, tehát, hogy a piacozás az egy társasági esemény, és az egy rítus szerintem, nem beszélve arról, hogy azért azok a termelők, akikből szerencsére azért mindkét piacon szép számmal akad, az ő munkájukat pedig nagy becsben tudjuk azzal tartani, hogyha az ő termékeiket vásároljuk, szóval piacozásra fel mindenkinek. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac vezetője voltak a vendégeim. Piacozásra fel, most vasárnap van, tehát a Lehel csarnok nyitva van, de utána a héten is lehet mindenhova menni, úgyhogy én várom önöket legközelebb vasárnap is, addig pedig piacozzanak jókat.
0: Ez volt a Kóstolj meg Gasztro műsorú Mautner Zsófival és mai két vendégével. A műsor pedig teljes hosszában meghallgathatják a YouTube csatornánkon. Én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
2: Szólj bele, hogy mi szóljon!
0: Gyors vagy lassú?

0: keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában. És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgató

0: premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Fezen, Székesfehérváron. Június 19-21. Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: A nap lassan lebukik a horizonton. Az aranyszínű ég megfesti a hullámokat. A tenger moraja összefonódik a sirályok távoli kiáltásával, és lágy szellő fúj a part felé. A távolban a tenger és az égbolt összefolyik a végtelenben, ahol az álmok születnek.
6: A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. Miért rádió.hu?
7: Nálatok is örök küzdelem a matek.
8: Már nem. Próbáltátok már a matek oázist? A fiam 2 jegyet javított.
7: Azta! És mi ez?
8: Interaktív matek a neten. Matekoázis.hu.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla tud.

0: kicsit másképp.
1: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
1: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Szila Tours, péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: A Pannon Egyetem egyetemi tanára Pósfai Mihály lett a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke. Vízkorlátozásra kell készülni Veszprém több utcájában május 13-án. Bringás napokat rendeznek Balatonalmádiban a Tour de Hongrie kapcsán. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Pósfai Mihály geológust, a Veszprémi Pannon Egyetem egyetemi tanárát választotta új elnökévé a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. Az intézmény 22. elnökeként a következő időszakban ő irányítja majd az akadémia munkáját. Pósfai Mihály az MTA rendes tagja. Kutatóként korábban az Arizóniai Állami Egyetemen és a Cambridge-i Egyetemen is dolgozott. Fő kutatási területe az ásványtan, ezen belül a környezeti ásványtan, különösen az élőszervezetekben képződő mágneses nanokristályok vizsgálata. Tudományos munkáját több rangos elismeréssel, köztük Széchenyi díjjal és akadémiai díjjal is jutalmazták. Pósfai Mihály az elnöki tisztséget Frany Tamástól veszi át. Vízkorlátozásra kell készülni Veszprém több utcájában május 13-án hálózatfejlesztési munkálatok miatt. A Bakonykar ZRT tájékoztatása szerint a Varga utca és a Kálmán tér kereszteződésében végeznek karbantartási és bővítési munkákat. Emiatt reggel 8 órától várhatóan délután 5 óráig nyomáscsökkenésre, helyenként pedig teljes vízhiányra kell számítani. A korlátozás több városrészt és utcát is érint, köztük a Csizmadia utcát, a Kalmár teret, a Szabadság lakótelepet, valamint a Videóton ipari park területét. A szolgáltató ideiglenes víztartályokat helyez ki, és tartályautókkal is biztosítja az alapvető vízellátást. Idén is lesznek önkormányzati nyári táborok Veszprémben. A programokon az 1-től 7. osztályos diákok vehetnek részt. A turnusokat július 6-a és 31-e között tartják a Veszprémi Deák Ferenc általános iskolában. Jelentkezni május 29-éig lehet mindenkinek a saját iskolájában. Lesznek emellett intézményi táborok is Veszprémben, melyek különféle tematikára épülnek. Lesz például bábszínház tábor, offline, legó, öko, néptánc vagy fotós tábor is. Tart nyári táborokat a Veszprémi Állatkert, az Agóra, a Kód és az Ötvös Károly könyvtár is. Különleges mentési akcióra volt szükség múlt vasárnap Tihanyban, ahol egy külföldi nő a belső tó kiszáradt medrében rekedt, írta a Veol. A turista séta közben térdig süllyedt az iszapba, és önerőből nem tudott kijutni. A riasztást követően a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság egységei érkeztek a helyszínre. A tűzoltók 2 létra segítségével közelítették meg a bajba jutott nőt, hogy biztonságosan elérjék a süppedős talajon. Ezután kiszabadították a lábát az iszapból, majd sérülés nélkül kiemelték a tómederből. A mentést követően a nőt a tűzoltó autó segítségével megtisztították az iszaptól. Az eset során személyi sérülés nem történt. Színes közösségi programokkal csatlakozik Balatonalmádi közössége a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny záró szakaszához. Május 16-án és 17-én bringás napokat szerveznek, amelynek célja nem csak a sport népszerűsítése, hanem a közösségépítés és a jó hangulatú kikapcsolódás. Május 16-án egy közös kerékpáros túrával indul a program. A résztvevők 16 órakor a Pannonia parkolóból vágnak neki a mintegy 30 kilométeres távnak, amely részben a verseny útvonalát követi. Az esti órákban egy látványos, kivilágított kerékpáros felvonulást is terveznek, amely rövidebb és könnyen teljesíthető útvonalon halad végig Balatonalmádin, így a családok és a fiatalabb korosztály is bekapcsolódhat. Május 17-én a résztvevők egy nagyszabású élőképet formálnak a Megyehegyen, autókból összeállított kerékpár alakzatot.
1: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. Lezárták a 18. kerületben a Vlasis Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítása miatt. Tart a csatorna felújítása a 22. kerületben a Török utcában a Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca Bartók Béla útnál továbbra sem járható. Lezárták a fél útpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert itt vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. A délpesti autóbuszgarázs, illetve a határút felé közlekedő 914-es és a 914-es éjszakai járat Lehel utca Róbert Károly körúti megállóját hátrébb a Kartács utcához helyezték át. A mai napon 14 órától 19 óra 30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között, illetve este 8 órától az N18-as nosztalgia villamos jár a Szent János Kórház és a Csóka utca Karinti Színház között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a vasárnap reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itthon már is elsőként a Pointer Sisters slágere, ez most nálunk a Jump. Jó reggelt!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és idén nyáron is megnyitnak a fővárosi szabadstrandok a Dunán. A Római Parti plázs július 20-ától augusztus 20-ig várja majd az ingyenes strandolókat. A partszakaszon a szezon előtt idén is vízminőségi vizsgálatokat, valamint medertakarítást és hatósági ellenőrzéseket végeznek. A fürödén csak a kijelölt területen reggel 10 és este 7 óra között lehet, majd a vízimentők felügyelete mellett. A strandolók számára várható idén is biztosítanak napágyakat, ivóvizet, zuhanyzókat és kerékpártárolót. A Római Parti szabadstrand közel 50 év után 2021-ben nyílt újra a fővárosban, ami egy szuperhír. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. A Walk on the Moon slágere, a Shut Up and Dance, ez jön már is most a Sláger hit.

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára 9:30 lesz majd, szétnézzünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is, ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben a hívható számunk 0630 30 30 95 8-as, az Örszondant fejös sláger a Let's Groove pedig már is érkezik most az óra folytatásaként. Jó reggelt a későn ébredőknek és jó időtöltést!

0: mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. Lezárták a 18. kerületben a Vlasis Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítása miatt. Tart a csatorna felújítás a 22. kerületben a Török utcában a Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca Bartók Béla útnál továbbra sem járható. Lezárták a fél útpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert itt vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. A délpesti autóbuszgarázs, illetve a határút felé közlekedő 914-es és a 914-es éjszakai járat Lehel utca Róbert Károly körúti megállóját hátrébb a Kartács utcához helyezték át. A mai napon 14 órától 19 óra 30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között, illetve este 8 órától az N18-as nosztalgia villamos jár a Szent János Kórház és a Csóka utca Karinti Színház között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, és várnak mindenkit a Nyitott Házak hétvégén, a Budapest 100 keretében több helyszínen is, méghozzá ezen a hétvégén. Visszatér mindenki kedvenc építészeti kulturális fesztiválja, a Budapest 100 legújabb, szám szerint 16. felvonása, az 1916 és 1926 között épült 100 éves házakat, azok történetét és falai között élő közösségeket ünnepli, mindezt itt a fővárosban. Ehhez mindenkinek jó kikapcsolódást, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. ACDC és a Highway to Hell, ezt szól már is.

0: Jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt a rádiózhatunk majd. Rengeteg jó kis slágert hoztam, és természetesen érkeznek majd a legnagyobb slágerek is változatosan. Justin Bieber és a Daisies pedig jön már is az óra zárásaként, tartsanak velem a következő órában is.
1: Napjainkban ez a Sláger. Sláger FM.

0: keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
1: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
2: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A slágerfm-en.
2: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smoke Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
3: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
4: A Veolia a magyar energia, víz és hulladék gazdálkodási piac egyik vezető szereplője. Évente 15 millió köbméter egészséges ivóvizet juttat el a lakossághoz. A Veolia energetikai üzletága 12 országosan meghatározó hő- és villamos energia termelő erőművében magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát, biomasszát felhasználó blokkot működtet. A társaság a körkörös gazdasági modellre történő átállás érdekében fenntartható megoldások széles skáláját kínálja az energia, a víz és a hulladék hasznosítás területén. Stratégiai célja az erőforrások megóvása, újrahasznosítása és megújítása. Veolia. Erőforrások a világnak.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Egy kastély lovak termében tartaná céges partiját? Netán ginkófák árnyékában rendezné japán stílusú esküvőjét? Szervezze a fűvészkertben természetközeli eseményeit, ahol nem csak különböző rendezvény tartható, de számos tematikus helyszín közül is választhat. További információ www.fűvészkert.org. Fűvészkert. Mi tudjuk, mi fánterem a rendezvény.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
2: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
3: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

Napokig szünetel az NVM online ügyintézése. Országos beszállítói fórumot szervezett Veszprémben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Idén is lesznek önkormányzati nyári táborok Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fóri vagyok. Több napos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem érhető el az NVM online ügyfélszolgálata és az NVM Next mobil alkalmazás, írta az Infostart. A leállás csütörtök reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggelig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni,

0: és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előrefizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltőnapokon továbbra is működik. A mérőórállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintett ügyfeleknek érdemes más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk a karbantartás idejére. Országos beszállítói fórumot szervezett Veszprémben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. 16 nagyvállalat, mintegy 200 kis és közepes vállalkozás folytatott le, összesen több mint 500 tárgyalás szerdán az Acticity rendezvény termében. A cél az volt, hogy a cégek és reménybeli beszállítóik egymásra találjanak. A résztvevők negyedórás egyeztetéseket folytathattak, névjegyet cseréltek, mindehhez a szervezők szigorú kereteket szabtak. A fórumot Simon Attila, a Veszprém vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg. Elmondta, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos beszállítói fóruma több vármegye kamaráinak összefogásával jött létre. A fórum kiváló platformot teremt arra, hogy a vállalkozások alternatív beszállítókat találjanak és tapasztalatot cseréljenek egymással. Jövő hétvégén, május 16-a és 18-a között karbantartási munkák miatt módosul a menetrend a Zirc és Veszprém közötti vasútvonalon. A szakaszon vonatok helyett MÁV buszok szállítják az utasokat, a pótlóbuszok Eplény állomást nem érintik, helyette az Eplény Újtelep megállóhelyen állnak meg. A vasúti jegyek a vonatpótlójáratokon is érvényesek, azonban kerékpárszállítás és egyéb elhelyezés nem biztosítható. A részletes vágányzári menetrend az állomásokon, ügyfélszolgálatokon, valamint a MÁV és a GYESEF honlapján is elérhető. Három Ajka környéki férfit fogtak el a rendőrök, akik a gyanú szerint az elmúlt fél évben osztrák családi házakba törtek be, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfiakat szerda hajnalban fogták el a veszprémi rendőrök, a burgenlandi nyomozókkal együttműködve. A gyanú szerint a társaság családi házakból és tárolóhelységekből vitt el értékes tárgyakat, köztük kismotorokat és kerékpárokat. Mindhárom férfit előállították, majd üzletszerűen elkövetett lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Egy 33 éves férfit, aki ellen európai elfogató parancs volt érvényben, őrizetbe is vettek. Idén is lesznek önkormányzati nyári táborok Veszprémben. A programokon az 1-től 7. osztályos diákok vehetnek részt. A turnusokat július 6-a és 31-e között tartják a Veszprémi Deák Ferenc általános iskolában. Jelentkezni május 29-éig lehet mindenkinek a saját iskolájában. Lesznek emellett intézményi táborok is, melyek különféle tematikára épülnek. Lesz például bábszínház tábor, offline, legó, ökó, néptánc vagy fotós tábor is. Tart nyári táborokat a Veszprémi Állatkert, az Agóra, a Kód és az Ötvös Károly könyvtár is. Mindemellett lesznek sporttáborok is a Veszprémi Sportegyesületek szervezésében, többek között foci tábor, atlétikai tábor vagy kézilabda tábor. Ezekről az egyes intézményeknél lehet érdeklődni. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti és délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
2: Tart a felújítás a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, és az István úton sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, és a Lőrinc utcától az Árpád útig. A Szent István téren és a Károly István utcában időszakos korlátozásra készülnek, valamint lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, valamint a Lőrinc utcát is. A H8-as és a H9-es évhelyett hétvégén Cinkota és az Örs vezértere között H8-as és H9-es pótlóbusz közlekedik. A pótlóbuszokon nem lehet kerékpárt szállítani. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak majd a mai nap folyamán napközben, mert itt kertészek dolgoznak. Futóverseny miatt kell időszakos és szakaszos lezárásra készülni a mai nap folyamán majd 14 óráig a Zoltán utca, Nádor utca, Garibaldi utca, Akadémia utca, Széchenyi rakpart, Pesti alsó rakpart, Szent István park, Újpesti rakpart útvonalon. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihály útnál és az Egyenes utcánál a mai nap folyamán 8 és 19 óra között átépítés és karbantartás miatt. A forgalmat itt rendőrök irányítják. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 óra után pár perccel. Már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Michael Jackson és a Remember the Time, ezt a már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is.

0: Jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és várnak mindenkit Garázsvásár Fesztiválon a 18. kerületben. Ezen a hétvégén páratlan dekorációs tárgyak, egyedi ruhadarabok és sok más különleges cserebere cserélhet gazdát még a mai nap folyamán a 18. kerületi Garázsvásár Fesztiválon. A kincskereséssel felérő szabadtéri kaland alkalmával, ami egyúttal a közösségépítő szerepet is betölt, kellemes hangulatban egy kalóztérkép alapján járhatják be a környék eldugott utcáit. Az elmúlt évek tapasztalata alapján az árusítók száma már 200-at is elérheti, mindezt tehát a 18. kerületben, úgyhogy érdemes még a mai nap folyamán kilátogatni, itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek a változatosan. Ray Dalton és a Blood Running, ezt folytatja már is most nálunk az órát.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabb.

Jó étvégét, jó pihenést! A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd 10:30 lesz, itt nézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben. A hívható számon 06 30 30 30 95 8-as Zola, és a Sehova se passzolok pedig már is érkezik az óra folytatásraként itt a Sláger hétvégében.

0: mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Tart a felújítás a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, és az István úton sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig és a Lőrinc utcától az Árpád útig. A Szent István téren és a Károly István utcában időszakos korlátozásra készülnek, valamint lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, valamint a Lőrinc utcát is. A H8-as és a H9-es sévhelyet hétvégén Cinkota és az Örs vezértere között H8-as és H9-es pótlóbusz közlekedik. A pótlóbuszokon nem lehet kerékpárt szállítani. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak majd a mai nap folyamán napközben, mert itt kertészek dolgoznak. Futóverseny miatt kell időszakos és szakaszos lezárásra készülni a mai nap folyamán majd 14 óráig a Zoltán utca, Nádor utca, Garibaldi utca, Akadémia utca, Széchenyi rakpart, Pesti alsó rakpart, Szent István park, Újpesti rakpart útvonalon. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihály útnál és az Egyenes utcánál a mai nap folyamán 8 és 19 óra között átépítés és karbantartás miatt. A forgalmat itt rendőrök irányítják. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és várnak mindenkit még a mai nap folyamán Óbuda napján több helyszínen is. Május elején minden évben fergeteges programkavalkád veszi birtokba a harmadik kerület tereit, Óbuda napját idén már nem kevesebb, mint 5 helyszínen ünneplik. Május 9 és 10-én, tehát a mai nap folyamán még színes programcsokor csalogat az ikonikus városrészben, napközben lesz kézműves sátor, civil udva, tárlatvezetés, bábjáték, arcvestés, portrébeszélgetés, mesefalu és rengeteg program, tehát még Óbudán, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódás kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek, a változatosan Melendkim és Respectable, ezt folytatja már is most nálunk az órát. Respectable.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, lassacskán jó készülődés mindenkinek a vasárnapi ebédhez. A stúdióban Csáki Attila, jönnek majd a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is még együtt rádiózhatunk. Gáspár Laci és a Hagyd meg nekem a dalt pedig jön az óra zárásaként. Tartsanak tehát a következő órában, és számítok Önökre.

0: A Táncmű, a Három Testőr Kaland Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
1: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltat és a négy csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
2: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
3: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Kőrágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Letették az esküt a képviselők, megalakult az új országgyűlés, felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Ingyenes terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekek

0: A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A budapesti turnusra már csak ma, a Török Bálintira pedig május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A budapesti táborba a szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket, a Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Tévhit, hogy fogeltávolítás után nem szabad tejterméket fogyasztani, derül ki a Semmelweis Egyetem új oktató videójából. A szakemberek szerint bátran lehet tejterméket tartalmazó leveseket, püréket vagy turmixokat fogyasztani. Arról, hogy mit érdemes kerülni a beavatkozás után, dr. Jób Fancsali Árpád, a Semmelweis Egyetem arc, álcsont, szájsebészeti és fogászati klinika egyetemi tanára beszélt a Sláger FM-nek.
1: Azt feltételezték és azt gondolták, hogy ugye a baktériumokat és ugye a táptalajon tenyésztik, és ugye a tej is egy ilyen táptalaj, és az nem tesz jót a szájüregbe, de a szájüregnek elég magas a kimosó hatása, vagy a nyáltermelése miatt nem maradnak ezek a folyékony tejtermékek út. Amit szoktunk tiltani fokhúzás után, az a apró magas ételek, amik be tudnak menni a húzás sebébe, meg a kávét, alkoholt, mert ugye az a vérzés kockázatát fogja növelni.
0: A szakemberek hangsúlyozzák, a beavatkozás előtt fontos a megfelelő szájhigiénia, valamint a gyógyszerekről és krónikus betegségekről való tájékoztatás. Is.
2: A mai nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti és délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. Lezárták a 18. kerületben a Vlasis Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítása miatt. Tart a csatorna felújítása a 22. kerületben a Török utcában a Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca Bartók Béla útnál továbbra sem járható. Lezárták a fél útpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert itt vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. A délpesti autóbuszgarázs, illetve a határút felé közlekedő 914-es és a 914-es éjszakai járat Lehel utca Róbert Károly körúti megállóját hátrébb a Kartács utcához helyezték át. A mai napon 14 órától 19 óra 30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között, illetve este 8 órától az N18-as nosztalgia villamos jár a Szent János Kórház és a Csóka utca Karinti Színház között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Alphaville és a Dance With Me, ezt már is elsőként tartsanak velem, számítok önökre.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan várnak mindenkit, csak a mentes tavaszi fesztivállal a Momosportban még a mai nap folyamán. Magyarország legnépszerűbb egészségtudatos fesztiválja mai nap folyamán még várja a speciálisan itt kezdő tudatosan látogatókat a Momosportban, ahol csupán a glutén, cukor, laktózmentes és a vegán élelmiszer közül tudnak válogatni, de naturkozmetikumokat és tisztítószereket is találnak majd a kínálatban, mindez a Momosportban egy különleges szuperprogram. Jó kikapcsolódás mindenkinek, a Sláger FM-en pedig Klimben, Mabel közös a TikTok szalmár is nálunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig majd 11:30 lesz, szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Déltől pedig majd folytatódik a Sláger hétvége méghozzá Karakas Balázsról, úgyhogy a délutáni órákban is érdemes nálunk maradni, illetve bennünket hallgatni. Bon Jovi és a Living in a Prayer pedig már is jön az óra folytatásaként itt a Slágerem most.

0: nap folyamán sok napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti, délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Most nagyjából 13 fokot mérhetünk, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. Lezárták a 18. kerületben a Vlas és Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítása miatt. Tart a csatorna felújítása a 22. kerületben a Török utcában a Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca Bartók Béla útnál továbbra sem járható. Lezárták a fél útpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert itt vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. A délpesti autóbuszgarázs, illetve a határút felé közlekedő 914-es és a 914-es éjszakai járat Lehel utca Róbert Károly körúti megállóját hátrébb a Kartács utcához helyezték át. A mai napon 14 órától 19 óra 30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között, illetve este 8 órától az N18-as nosztalgia villamos jár a Szent János Kórház és a Csóka utca Karinti Színház között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, Európa napot tartanak a Szabadság téren, a mai nap folyamán még ünnepeljék együtt az Európa napot és az Európai Uniós csatlakozásunk 22. évfordulóját a mai nap folyamán a Szabadság téren. Koncertekkel, EU-s információkkal, nemzetközi produkciós fellépésekkel, változatos családi és gyermekprogramokkal, kreatív foglalkozásokkal, kvízekkel és játékokkal várnak mindenkit a Szabadság téren. Itt a Sláger FM-en pedig várnak mindenkit a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Village People és a YMCA-hez folytatja már is most már.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig dél lesz, majd én pedig búcsúzom, hiszen nem sokára érkezik Karakas Balázs a Sláger hétvége délutáni felvonásával, velem legközelebb pedig majd jövő héten szombaton találkozhatnak. Számítok akkor is a kitüntető figyelmükre. Csák Attila búcsúzik, maradjanak velünk, és további jó rádiózást, jó hétvégét, jó pihenést. Lou és a Get Lucky jön már is, a viszont hallásra.
1: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszer vásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon! Gyors vagy

0: keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
1: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
2: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek

0: 3-1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott Pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Lufthansa. American. Air France.
4: Megkönnyítjük a dolgodat. A repjegy.hu-n több mint 500 légitársaság ajánlatát kínáljuk egy helyen. Akár egy hétvégi kiruccanást tervezel, akár a nyaralásodat a világ másik felére, a repjegy.hu-n garantáltan megtalálsz mindent, amire a zavartalan utazásodhoz szükséged lehet. Válaszd a kedvenc légitársaságod, vagy hívd magyar nyelvű ügyfélszolgálatunkat, ahol kollégáink minden utazással kapcsolatos kérdésedre választ adnak. A gondtalan utazás a repjegy.hu-n kezdődik.
5: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár. Az én hősöm.
5: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Ha valami különlegesre, egyedire vágyik, az MBM Rendnél megtalálja. Elegáns limuzin, csodás kabrió, vagy dögös motor. Bérelje tőlünk! Az MBM Rend prémium kategóriájú gépjárművek hosszú távú bérletét kínálja vállalkozásának márka függetlenül teljes körű flotta szolgáltatással, akár egy járműtől is. Önnek csak vezetnie kell, minden mást megoldunk mi. MBM Rend. Keressen minket még ma! mbmrend.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához!
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el!
0: Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük!
0: A reklám után!
12: 103. Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök. Átadták Veszprém egyik legrangosabb elismerését, a Gizella díjakat. Új testvérvárosa lett Veszprémnek. Üdvözlöm Önöket, Szendrés Bori vagyok.
13: Molnár Róbert vagyok.
12: Megalakult az új országgyűlés, amely megválasztotta a miniszterelnöknek Magyar Péter. Megválasztása után Magyar Péter levette az esküt. Az új miniszterelnök azt ígérte, hogy ő nem uralkodni fog, hanem szolgálni fogja a hazáját. Szavai szerint a Tisza arra kapott felhatalmazást, hogy lezárja az évtizedek sodródását, hogy rendszert váltsanak és kezdjék újra. Kijelentette, az újrakezdéshez szembenézésre, igazságtételre és megbékélésre van szükség. Megválasztása után Magyar Péter a rendszerváltó ünnepéként meghirdetett rendezvényen, a parlament előtti Kossuth téren is beszédet mondott.
13: Leglényegesebb fejezetének
12: átadták Veszprém egyik legrangosabb városi elismerését, a Gizella díjakat, a Gizella napok szombati gáláján az Óváros téren. A kitüntetéseket Korda Gyula polgármester adta át azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal hosszú idő óta gazdagítják a város közösségi, kulturális és szakmai életét. Posztumusz Gizella díjjal ismerték el Szabó Ernő kalapácsvető edző munkásságát, a díjat özvegye és fiai vették át. Elismerésben részesült dr. Szoboszlai András ortopéd, traumatológus és sportorvos, a Veszprém Magyar Fény Egyesület elnöke is. Gizella díjat kapott továbbá Zsinőszki Cecília, aki több évtizede meghatározó szereplője Veszprém zenei és ítéleti életének. Az ünnepségen Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora hangsúlyozta, Gizella királyné öröksége ma is irányt mutat a város számára. A díját adó Cirtes Edina és zenekarának
13: koncertek is érte.
12: Új testvérvárossal gazdagodott Veszprém. Pénteken a Városházán írta alá az együttműködési megállapodást a város és az észak-macedóniai Ohrid polgármester.

0: Az ókori gyökerekkel rendelkező Ohrid csak nem 2000 éves történelmével, kulturális örökségével és természeti értékeivel, az ország egyik jelentős települése. A kapcsolat az ohridi polgármester 2018-as Veszprémi látogatásával indult, aki most történelmi lépésnek nevezte a megállapodást. Kiemelte, a két várost a természeti és épített értékek mellett a kézilabda szeretete is összeköti. Az együttműködésről a felek elsősorban a kultúra, az oktatás, a sport és a digitalizáció területén várnak eredményeket. Borda Gyula polgármester szerint a testvérvárosi kapcsolat tanulási lehetőséget és új perspektívát nyújt a turizmusban, az oktatásban és a gazdaságfejlesztésben is. A polgármester hozzátette, a megállapodás a civil szervezetek és intézmények számára is új kapcsolatokat teremthet. Az aláírást követően a két város vezető ajándékot cserélt, Veszprém herendi porcelán, Ohrid pedig hagyományos fafaragó alkotást adott át az utak alkalmából. A Magyar Sport napján rendezett szabadidő sportprogrammal várták a résztvevőket a Pannonegyetem sportpályáján Veszprémben. A Mozog velünk a Magyar Sport napján esemény a Vesz és a Vedat összefogásával, a Veszprém Balaton 2026 Európa Sport régiója programsorozat részeként valósult meg. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy a veszprémi általános iskolásokat aktív mozgásra ösztönözze, és egyúttal minél több sportágat mutasson be számukra. A megnyitó Sótonyi Mónika alpolgármester, Szokoli Gergely a Vesz elnöke, valamint Németh Attila a Vedat ügyvezetője a mindennapos testmozgás, a prevenció és a sport közösség formáló erejének jelentőségét hangsúlyozta. A délelőtt folyamán a résztvevők egyebek mellett az evezéssel, triatlonnal, vívással, vitorlázással, atlétikával és súlyemeléssel is megismerkedhettek. A szervezők idén a precíziós és szellemi sportokra is figyeltek. A program történetében először a sakk és a dárc is helyet kapott.
1: Elképesztően jó az időnk, Budapesten délután már akár 24 fokot is mérhetünk. Ma még számottevő csapadék nem várható a fővárosban, a legtöbb helyen marad a mérsékelt keleti-délkeleti szél. Néhol egy-egy élinklökés előfordulhat, de azért ettől még nem állunk fejre. Egyébként a hajnali órák már hűvösebben alakulnak, bár még mindig tavaszias 15 fokkal. Holnap napközben egyébként felkúszhatnak majd a hőmérők iganyszárai, de már csak ilyen 21-22 fokig, és a napsütést majd gyakran zavarhatják gomoly felhők, amikből aztán kipattannak ugye a záporok, zivatarok, sőt, mi több helyenként akár felhőszakadás is lehet belőle. Jó utat kívánok, mondom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Sajnos balesetnél helyszínelnek a Szent István körúton a nyugati tér előtt a belső sávban, ha lehet, kerüljék el azt a szakaszt. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Állatkerti körúton, továbbá a Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória és a Szél Kálmán tér környékén, valamint sokan vannak a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsó rakparton is szakaszonként. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Bicske térségében villogó sort helyeznek ki. Ennek okán a 34-es kilométernél csak a külső sáv járható, a torlódás nagyjából 3-4 kilométeres. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, a Velencei tó térségében kiépített terelésnél nagyjából 3-4 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Az 1-es főúton Herceghalom határában három személy autó koccant egymásnak, jelenleg a 24-es kilométernél félpályás korlátozások vannak érvényben. Budapesten pedig a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Délelmúlt, jó étvágyat kívánok a most ebédelőknek. Hello, a stúdióban Karakas Balázs. Nem sokára mesélek majd az Európa Napi Fesztiválról, amit a mai napon tartanak Budapesten, de pontosan hol, mik a részletek, arra is kitérünk, előtte pedig Melanie indítja a zenei folyamot. I turn

98.6 Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Daddy Swims és a Mr. Noitól itt a Sláger FM-en. Vasárnap az evét közben is szólnak a legnagyobb slágerek, valóban változatosan. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk, jó pihenést kívánok a hétvégén. Mindeközben beszámolunk arról, hogy mennyi minden történik, és mennyi minden jó, izgalmas programot terveztek nekünk mára. Például a Kokáért zajlik az Európa Napi Fesztivál Budapesten, a Szabadság téren. A futóversenyek ugyan már lementek, de persze rengeteg színpadi program vár még minket a mai nap folyamán. Fellép például a nagy színpadon a Budai Pop Duo, lesz EU-kvíz, Felefánt és a Hipergarma koncertjére is el lehet majd látogatni. Mindeközben egész délután gyermekprogramok, például 4:45-től jön majd Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi gyermekműsora, majd 17:30-kor a Veronaki zenekar lép fel. Jó szórakozást kívánok! Mindez hát Budapesten a Szabadság téren ma este 8 óráig ingyenesen megtekinthetőek a rendezvények. Nálunk pedig hallgatható Shawn Mendes most a következőkben. There's nothing holding me back.

0: Wonder is egy édes kis szerelmi vallomás. I just called to say I love you. Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Erre pedig a bizonyíték most a következőkben Kálai Sanders András. Tőle a legújabb dala érkezik, amiben a Vagy nyugat vonulatai kelnek életre country hangulatú gitárjátékkal és persze monumentális dobokkal. A dalt egyébként még egy aténi stúdióban szerezték. Kálai, itt az újdonság a jó.
1: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Nincs most időjárási front a főváros felett, viszont a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, emiatt aki érzékeny fejfájást, migrént, vérnyomás problémákat és keringési panaszokat tapasztalhat. Időnként megélénkülhet a szél, ami tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Ugyanakkor, amikor szépen süt a nap, azt érdemes kihasználni, hiszen a napsütés jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre. Nem győzöm eleget hangsúlyozni az immunrendszerünk erősítését, és figyeljenek oda a megfelelő folyadékmennyiségre is. És most jönnek a közlekedési információk. Korábban baleset történt a Szent István körúton, most már ott befejezték a helyszínelést, a belső sáv is újra járható. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán most mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Sokan vannak az Állatkerti körúton, továbbá a Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória és a Széll Kálmán tér környékén is, valamint a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsórakparton is szakaszonként. Legyenek körültekintőek ezeken a részeken. Az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske térségében jelenleg villogó sort helyeznek ki. A 34-es kilométernél most csak a külső sáv járható, nagyjából 3-4 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M7-es autópályán Letenye felé. A Velencei tó térségében kiépített terelésnél most nagyjából olyan 3-4 kilométeres hosszúságban arra szólnak a járművek. Az 1-es főúton sajnos korábban baleset történt Herceghalom határában, három személy autó koccant egymásnak. Jelenleg a 24-es kilométernél félpályás korlát van érvényben.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

Az Ashwood és a Shine itt a Sláger FM-en, ilyen jófajta pörgős nyári dalok szólnak már egy kellemes májusi délutánon. A most ebédelőknek persze jó étvágyat kívánok, és jó pihit így a hétvégére. Mindeközben azt hiszem, hogy eléggé sokan tudnak azonosulni azzal a problémával, hogy a vizsgaidőszak az bizony igen stresszes. Budapesten viszont ezt könnyebbé teszik egy picit a diákoknak, ugyanis terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segíti a vizsgázó hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltár. Az intézmény a Kutyával egy mosolyért alapítvány, valamint a Kutyával az emberért alapítvány közreműködésével hozta el a külföldön már bevált gyakorlatot a fővárosra. Tudományos kutatások igazolják, hogy az állatokkal való interakció csökkenti a stressz hormon szintjét és javítja a hangulatot. A látogatók a könyvtár közösségi terében előzetes bejelentkezés nélkül találkozhatnak a négylábú segítőkkel. Ez tényleg jó érzés lehet szerintem. Kellemes tanulgatást és jó felkészülést mindenkinek, aki most életének ezen harcait vívja meg. Nálunk pedig pörögnek a folytatásban is a legnagyobbak, egy kis 80-as évek, most Sabrinával, Boys!

Jazz. Oh. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Purple Disco Machine varázsolt egyet a Hertz felvételén. Ez volt a Wonderful Life nálunk a Sláger FM-en, ahol bizony a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan. Nyárias idővel búcsúzik a hét Budapesten, délután akár 24 fok is lehet. Viszont búcsúztassuk el ezt a jó időt is, mert holnaptól már jelentős mennyiségű csapadék érkezik a fővárosra. Most nézem, hogy akár 11 mm-nyi is eshet. Nem mondom, hogy kajakkal kell közlekedni a nagykörúton, de azért érdemes a serdjütesű kabátot oda készíteni. Mindjárt jövök részletes időjárási hírekkel is, jönnek majd a közlekedési információk is, és persze közben most a Magna Cum Laude zenél, ez a Gyerünk Tavasz!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generáció.

0: Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala Táncmű, a Három Testőr Kalamb Musical, Cinefonik filmzenei koncert a Budafoki Doknányi Zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
1: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Kőrágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
2: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
3: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a cég nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
4: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
5: Képzelje egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le. Akinek nincs, aki meséljen. Akit nincs, aki megöleljen. Akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára. Aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
6: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Börtönbe vonult a kvesztor vezér. Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte, a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány életmentő egypercesek címmel indított edukációs kampányt. A sorozatban Zaher Gábor mentőorvos, az alapítvány jó szolgálati nagykövete egyperces videókban mutatja be a legfontosabb életmentő teendőket és azt, mit tehetünk a kritikus első percekben. A cél, hogy minél többen merjenek segíteni vészhelyzetben. Erről Zaher Gábor beszélt a Sláger FM-nek.
8: Alapvetően ezek a videók arról szólnak, hogy laikusként hogyan tud a legis segíteni bajbőtott emberen, és ez miért is fontos? Azért fontos, mert ettől a pillanattól kezdve minden perc számíthat. Egy utánpekvő ember ez odalépve gyakorlatilag annak az esélye, hogy pont egy mentőautó állna tőle 5 méterre, azért az elég kicsinke, és pontosan ezért mindig egy laikus elsősegélynyújtó az, aki nagyon sok múlik az első percekben.
7: A kampány online felületeken érhető el, ahol különböző vízhelyzetek kezelését lehet elsajátítani. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV.

0: A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a vágatlan május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több 10 000 befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
1: Így a hétvégére elkezdett felerősödni a pollen terhelés Budapesten. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké a közepes szintet érheti el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőrizs és a vadgesztenye virágporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban mozoghat. Viszont a kültéri allergén gombák spóraszáma is alacsony, így az erre érzékenyeknek sem kell a tüneteik jelentős fokozódására készülni. Egy óra után is jó utat kívánok, a közlekedési hírekkel jelentkezem. Sajnos baleset okoz lassulást a Váci úton befelé az újpesti vasúti híd után. Legyenek körültekintőek. Korábban a Róbert Károly körúton is volt baleset, ott most már befejezték a műszaki mentést. Sávlezárás nehezíti ma a haladást. Délután 5 óráig a Nagykörösi úton az autópiac közelében. Ennek az az oka, hogy ott javítják az útburkolatot. Ne feledjék, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ismét átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Fontos még, hogy élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán jelenleg mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn is sokan vannak a nagyobb csomópontok közelében, az Állatkerti körúton, na meg a Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória, a Széll Kálmán tér környékén, de jelentősebb a lassulás a Váci úton, az Üllői úton és szakaszonként a Budai alsórakparton is. Fontos tudni róla, hogy az egyes főúton korábban történt egy baleset Herceghalom határában, 3 személyautó koccant egymásnak, jelenleg a 24-es kilométernél félpályás korlátozás van.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy óra után is hozzuk a legnagyobb slágereket változatosan. Későn ebédelőknek jó étvágyat, a kajakumában dölöngélőknek pedig hozom a zenéket, amikre jól lehet lazítani. Jön majd Taylor Swift, a svéd énekesnő Mézsá, most viszont Rick Astley-vel táncolhatunk itt a Together Forever.

A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Na ná, hogy a csodás Taylor Swift és az Opel Light itt a Sláger FM-en. Jó hétvégét, jó pihenést! Élvezzük ki a vasárnapot és lazítsunk, de persze közben foglalkozzunk Budapest fontos dolgaival, ugyanis a főváros idén nyáron is szokatlan kihívással néz szembe. A klímaváltozás és a rekordasszály együttes hatása komolyan fenyegeti a főváros zöld felületeit, a Duna vízszintjét, az egész városi ökoszisztémát. Erről ír a budapest.hu. Egyébként a főváros tesz a zöld felületei megóvásáért. Az elmúlt években a fűkert szakembereivel közösen teljesen új budapesti faültetési rendszer dolgoztak ki, melynek középpontjában a víz megtartás áll. A módszer lényege a speciális szerkezeti talajok alkalmazása. Ezek a talajkeverékek több vizet tartanak meg, levegősebbek és tápanyagban gazdagabbak a hagyományos megoldásoknál, így valódi esélyt adnak a fiatal fáknak az aszályos időszakok átvészelésére. Tegyünk együtt a zöld felületeinkért, én pedig teszek azért, hogy jó legyen a hangulat, mert Adam Lambert érkezik hozzánk egy lendületes dallal, If I Had You.

Egy kellemes emlék a 90-es évekből, a The Cardigans csapat és a Love Fool. Egy kellemes tavaszias délutánon is a Sláger FM szól, amikor hamarosan mondom majd milyen időnk lesz és a közlekedés friss híreire is kitekintünk. Közben pedig remélem nem felejtik el, beleszólhatnak, hogy mi szóljon. Kitölthetik a Sláger FM zenei kvízét a slagerfm.hu-n vagy a mobil applikációnkon keresztül. És még nyerhetnek is ezzel. Pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy épp egy 50.000 forint értékű ékszer vásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Úgyhogy kattintsanak a slagerfm.hu-ra. Addig jön a Pet Shop Boys, tőlük pedig a West End Girls. Sometimes.

0: Holnap egy picit megmutatja a fővárosnak a tavasz a szeszélyesebb oldalát is. A napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és kialakulhatnak záporok, zivatarok, de nincs kizárva még némi kis felhőszakadás esélye sem. Akár apróbb szemű jég is kísérheti ezeket a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de a zivatarok környezetében akár viharos széllökéseket is tapasztalhatnak majd. Erre mindenki érdemes számítani. Hajnalban nem lesz hideg, 15 fokig süllyed majd le a hőmérséklet, napközben viszont 21-22 foknál nem lesz melegebb. És most az utak híreit is mondom. Korábban baleset történt az 1-es főúton Herceghalom határában, három személyautó koccant egymásnak. A 24-es kilométernél továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon. A Velencei tó térségében kiépített terelésnél 3-4 kilométeres hosszúságban arra szólnak a járművek. Budapesten élénk a forgalom az M3-os fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn is sokan vannak a nagyobb csomópontok közelében. Detelítettebbek a forgalmi sávok az Állatkerti körúton, valamint a Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória és a Szél Kálmán tér környékén is, de sok az autós a Váci úton, az Üllői úton és szakaszonként a Budai alsórakparton. Ne feledjék, hogy sávlezárás nehezíti a haladást ma délután 5 óráig a Nagykőrösi úton az autópiac közelében, mert ott javítják az útburkolatot. És fontos tudni, hogy a pesti alsórakpartot lezárták a hétvégére az Erzsébet híd és a Margit híd között. Most a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a területet, így autósoknak mindenképpen érdemes más útvonalat keresni. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Phil Collinsék és a láthatatlan érintésű Genesis Invisible Touch. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és mindjárt érkezik a magyar csapat, akik a 90-es évek óta téli álmukat aludták, de most ismét itt vannak velünk. Jön majd az FLM, de közben nézzük a különleges programokat, ugyanis Budapesten idén nyáron azért lehet majd ezt azt csinálni. Jön például a Duna Karnevál idén is. Ez Budapest legnagyobb nemzetközi folklórfesztiválja, amit idén június 12-e és 19-e között rendeznek majd. Ezzel 31. alkalommal hozza el Budapestre a világ néptánc és zenei hagyományait. Persze különböző helyeken rendezik meg a programokat. Lesz majd a Múzeumkertben június 12-e és 14-e között program, a Kobuci kertben is lesz majd nemzetközi táncház június 15-én, de a budakalászi Kóskároly művelődési házban is lesznek programok, az Erzsébet-ligeti színházban. Úgyhogy rengeteg felé érdemes lehet majd akkor ellátogatni, persze a részletes programnak érdemes utána járni az interneten, nagyon-nagyon sok mindent rendeznek. Nálunk viszont, ahogy ígértem, pörögnek a legnagyobbak. FLM, ráncuk a szemem alatt.

Az énekesnő, aki 4 Brit Awards büszke tulajdonosa és kapott már legjobb új előadónak járó Grammy-díjat is. Hát, úgy gondolom, hogy azért ezt meg is érdemelte. A csodálatos Olivia Dean és a Man I Need itt nálunk a Sláger FM-en, ahol azonnal hírek jönnek, érdemes figyelni, aztán majd a közlekedési információkra is kitérünk. Előtte pedig még egy könnyed nyárias dal az Iron Mafia jóvoltából. Pörög a

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy tesz,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
2: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A slágerfm-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény.

0: www.hotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Fezen, Székesfehérváron.
3: Június 19-21.
2: Azaria, Jude Law, Halott pénz
3: és sokan mások.
2: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
3: Jegyek.
2: Fezenfesztivál.hu.
4: A Veolia a magyar energia, víz és hulladék gazdálkodási piac egyik vezető szereplője. Évente 15 millió köbméter egészséges ivóvizet juttat el a lakossághoz. A Veolia energetikai üzletága 12 országosan meghatározó hő- és villamos energia termelő erőművében magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát, biomasszát felhasználó blokkot működtet. A társaság a körkörös gazdasági modellre történő átállás érdekében fenntartható megoldások széles kínálja az energia, a víz és a hulladék hasznosítás területén. Stratégiai

0: Igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
1: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Egy trópusi szigeten nyaralnál? Nem kell messzire utaznod. Nyíregyháza mellett a négy csillagos Sziget Hotelben valódi trópusi hangulattal várunk. A meséstó közepén található szigeten pálmafák, exkluzív wellness részleg és a víznyújtotta nyugalom magával ragad. Foglalásért látogass el a hotelsziget.com weboldalra. Sziget Hotel. A mese rólunk szól.
3: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
4: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
5: A Sláger FM-et hallgatja.
6: Ha megkeresik telefonon vagy online,
7: kérjük, mondja el.
8: Sláger FM.
9: Sláger FM.
10: Köszönjük.
11: A reklám után.

A Pannon Egyetem egyetemi tanára Pósfai Mihály lett a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke. Vízkorlátozásra kell készülni Veszprém több utcájában május 13-án. Bringás napokat rendeznek Balatonalmádiban a Tour de Hongrie kapcsán. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Pósfai Mihály geológust, a Veszprémi Pannon Egyetem egyetemi tanárát választotta új elnökévé a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. Az intézmény 22. elnökeként a következő időszakban ő irányítja majd az akadémia munkáját. Pósfai Mihály az MTA rendes tagja. Kutatóként korábban az Arizóniai Állami Egyetemen és a Cambridge-i Egyetemen is dolgozott. Fő kutatási területe az ásványtan, ezen belül a környezeti ásványtan, különösen az élő szervezetekben képződő mágneses nanokristályok vizsgálata. Tudományos munkáját több rangos elismeréssel, köztük Széchenyi díjjal és akadémiai díjjal is jutalmazták. Pósfai Mihály az elnöki tisztséget Frany Tamástól veszi át. Vízkorlátozásra kell készülni Veszprém több utcájában május 13-án hálózatfejlesztési munkálatok miatt. A Bakonykar ZRT tájékoztatása szerint a Varga utca és a Kálmán tér kereszteződésében végeznek karbantartási és bővítési munkákat. Emiatt reggel 8 órától várhatóan délután 5 óráig nyomáscsökkenésre, helyenként pedig teljes vízhiányra kell számítani. A korlátozás több városrészt és utcát is érint, köztük a Csizmadia utcát, a Kalmár teret, a Szabadság lakótelepet, valamint a Videóton ipari park területét. A szolgáltató ideiglenes víztartályokat helyez ki, és tartályautókkal is biztosítja az alapvető vízellátást. Idén is lesznek önkormányzati nyári táborok Veszprémben. A programokon az 1-től 7. osztályos diákok vehetnek részt. A turnusokat július 6-a és 31-e között tartják a Veszprémi Deák Ferenc általános iskolában. Jelentkezni május 29-éig lehet mindenkinek a saját iskolájában. Lesznek emellett intézményi táborok is Veszprémben, melyek különféle tematikára épülnek. Lesz például bábszínház tábor, offline, legó, öko, néptánc vagy fotós tábor is. Tart nyári táborokat a Veszprémi Állatkert, az Agóra, a Kód és az Eötvös Károly könyvtár is. Különleges mentési akcióra volt szükség múlt vasárnap Tihanyban, ahol egy külföldi nő a belső tó kiszáradt medrében rekedt, írta a Veol. A turista séta közben térdig süllyedt az iszapba, és önerőből nem tudott kijutni. A riasztást követően a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság egységei érkeztek a helyszínre. A tűzoltók két létra segítségével közelítették meg a bajba jutott nőt, hogy biztonságosan elérjék a süppedős talajon. Ezután kiszabadították a lábát az iszapból, majd sérülés nélkül kiemelték a tómederből. A mentést követően a nőt a tűzoltó autó segítségével megtisztították az iszaptól. Az eset során személyi sérülés nem történt. Színes közösségi programokkal csatlakozik Balatonalmádi közössége a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny záró szakaszához. Május 16-án és 17-én bringás napokat szerveznek, amelynek célja nem csak a sport népszerűsítése, hanem a közösségépítés és a jó hangulatú kikapcsolódás.

0: Május 16-án egy közös kerékpáros túrával indul a program. A résztvevők 16 órakor a Pannónia parkolóból vágnak neki a mintegy 30 kilométeres távnak, amely részben a verseny útvonalát követi. Az esti órákban egy látványos, kivilágított kerékpáros felvonulást is terveznek, amely rövidebb és könnyen teljesíthető útvonalon halad végig Balaton-Almádin, így a családok és a fiatalabb korosztály is bekapcsolódhat. Május 17-én a résztvevők egy nagyszabású élőképet formálnak a Megyehegyen, autókból összeállított kerékpár alakzatot.
1: Már is nézzük, milyen időjárást tartogatnak az égiek Budapestnek a következő napokra. Hétfőn a napsütést gyakran zavarják gomoly felhők, kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt, mi több helyenként akár némi felhőszakadás, akár apróbb szemű jég is kísérheti ezeket a zivatarokat. Élénk erős lehet a déli délnyugati szél, de a zivatarok idején akár viharosabb széllökések is lehetnek. Holnap maximum 21 fok lesz a fővárosban. Kedden már markáns hideg front érkezik, aznap is esőre, záporra, zivatarokra számíthatunk, és már jóval hűvösebb lesz, 17 fokos csúcsértékeket mérhetünk. És most a közlekedési információk érkeznek hozzánk. Egy hallgatónk írta SMS-ben, hogy baleset volt a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, és korlátozás van a keresztirányú forgalomban is. Zsuzsinak köszönjük, hogy megírta. 0630303098-os a mi telefon és SMS számunk. Önök is itt jelezhetik, hogyha valami izgalmasat látnak. Ezen túl élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hungárián és a nagyobb csomópontok közelében. Sokan vannak az Állatkerti körúton, továbbá a Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória és a Szélkálmán tér környékén, na meg a Váci úton, az Üllői úton és szakaszonként a Budai alsórakparton is. Ne felejtsék el, hogy sávlezárás nehezíti a közlekedést ma délután 5-ig a Nagykőrösi úton az autópiac környékén, ennek az az oka, hogy ott javítják az útburkolatot. Volt egy baleset az 1-es főúton is, Herceghalom határában, ott 3 személyi autó ütközött össze, félpályás korlátozás van érvényben. És erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, a Velencei tó térségében a terelésnél nagyjából 1-2 km hosszan arra szólnak a járművek.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra után is pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Hello, Karakas Balázs vagyok, program lehetőségekkel, hasznos információkkal ebben az órában. És persze olyan világsztárokkal, mint Lady Gaga, Bill Medley is, most viszont Shania Twain indi, That Don't Impress Me Much.

Egy csodálatos popballada, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják egy meseszép vasárnap délutánon, amikor zakatolnak a városban a programok. Például tart Buda Őrs legnagyobb kulturális fesztiválja. Koncertek, kiállítások, filmvetítések, gyermekprogramok több helyszínen vártak ránk az elmúlt napokban, de természetesen azért még a mai napon is készülnek izgalmasságokkal a Buda Őrs fesztivál keretében. Például a kokáért egészen este 6 óráig tart a Buda Őrsi tanodában a Folk Udvar, Románok Lászlóval és a nyitott kórussal, majd a budaörsi városi úszodában és sportcsarnokban kezdődik este 7 órától az Opera Gála. Itt közreműködik a Vivárd budaörsi szimfonitta, a szólisták között pedig Sipos Marianna és Haja Zsolt is fellép majd. Vezényel Kollár Imre. Kellemes kikapcsolódást kívánok, hogyha kedvet kaptak volna még hozzá. A folytatásban pedig Ella Henderson érkezik hozzánk és a Ghost.

0: Falco, Vienna Colin. Itt a Sláger FM-en szólnak a 80-as évek nagy zenéi is, de természetesen a vadonatúj felvételek mellett sem mehetünk el. Itt az énekes, aki még a Megasztár 4 döntőse volt, aztán az Eurovíziós Dalfesztiválok magyarországi előválogatóinak döntőjébe is sokszor bekerült. Édesapja is zenész volt, gyakorlatilag ott van a családnak a vénájában a muzsika. Király Viktor új zenéje a Zárt Ajtók jön.
1: Né, az ablakon még átszűrődik a fény.

0: Ma még jelentős mennyiségű csapadékra nem kell készülni Budapesten, érdemes lehet akár a délutáni órákra is szabadtéri programot szervezni. Holnap viszont már izgalmasabb lesz a helyzet. A nap majd amúgy 15 fokkal indulhat, napközben 20-21-2 fok lehet a legmelegebb órákban, viszont helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, akár felhőszakadással, apróbb jégesővel. Sokfelé élénk lesz majd a déli délnyugati szél, de a zivatarok környezetében akár erős széllökések is kialakulhatnak. Úgyhogy Szászlónak is egy a vége, izgalmas lesz a hétfő. És most persze hozzuk a közlekedési információkat is. Ugye le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, most a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják. Ennek okán ugye a túloldalon, a budai oldalon azért a rakpartok kihasználtsága megnövekedett, így bizonyos pontokon lassabb átjutási idővel számíthatnak. A Hungária körúton történt sajnos egy baleset a Stefánia útnál, a Rákóczi híd felé, illetve a keresztirányú forgalmi sávban is lezárásra számíthatnak a hozzánk legutóbb megérkezett információk szerint. A Kiskörúton is telítettebbek a forgalmi sávok, egyes szakaszokon a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton is egy picikét többen lehetnek, valamint az Üllői út és a Nagykörút találkozásánál is több az autós ezekben a pillanatokban. Úgyhogy mindenki figyeljen oda nagyon, hogy merre akar elindulni, és így tervezze meg az útvonalát, meg természetesen magát a menetidőt is. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon. A Velencei tónál ugye képítettek egy terelést, ott nagyjából ilyen 1-2 kilométer hosszan arra szólnak jelen pillanatban a járművek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan itt.

A Flip the Script és a You to Me egy meseszép vasárnap délutánon. Köszönöm szépen, hogy most is a Sláger FM-et hallgatják. Ne felejtsék el, közeledik a nyár, még talán nem szenvedünk a melegtől, de nyáron fogunk, és ilyenkor jól fog esni majd egy kis felfrissülés. A harmadik kerület bejelentése szerint a római parti plázs idén is megnyílik, a nyitvatartás várható a júliustól augusztusig tart majd. A nyitást minden évben alapos, több hétre nyúló előkészületi folyamat előzi meg. Először ugye felmérik a partszakaszt, itt ugye szigorú előírásoknak kell megfelelni, aztán elvégeznek minden olyan munkát, amivel biztosítják a tiszta, gondozott kikapcsolódási lehetőségeket. A fürdőzés naponta majd 10 és 19 óra között lesz lehetséges. És ugye ingyen lehet itt fürdeni, ingyen kaphatunk ivóvizet, mosdó, pelenkázó, zuhanyzó használat is biztosított. Jó szórakozást kívánok a csobbanóknak, a folytatásban pedig a Flashdance betétdalát játszom. Irene Carától a What a Feeling!

0: Oviba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan. Amíg lazítanak, pihennek a hétvégén, kitölthetik a Sláger FM zenei kvízét slágerfm.hu, vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját, hiszen nyerhetnek ezzel egy pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, ki lehet kapcsolódni Siófokon, de benne van még a nagy kalapban egy 50 000 forint értékű ékszer vásárlási utalvány is a Smuk üzletei jó voltából. Szóval mondják el véleményüket, és ezzel még nyerhetnek is. Addig Harry Styles vadonatúj felvétele, az American Girls következik.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
3: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és

0: Sportolók, wellness-oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
1: A Sláger FM műsora.
2: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Most már van telefonotok, mondtátok, hogy nem nézhettek rajta még filmeket? Ilyen rövid videókat, TikTokot? Vagy...
5: Nem. Hát nekem nem engedik le, hogy bármit letöltsek. Tehát nem szabad letöltenem se TikTokot, se Instagramot. Hát ezek ilyen 16 pluszok, és azért még 10 évesek.
4: Nagyon.
5: Nekem az, hogy játékot is letöltsek, meg kell kérdezem a szüleimet.
4: Jó. Mindig kérdezzétek meg.
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Megalakult az új országgyűlés, megszűnt a Fidesz megbízatása. Budapest is elszenvedője a klímaváltozásnak. Elszálltak a szállásárak a BL döntő miatt. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Megalakult az új országgyűlés, megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátum vizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. A hagyományos elveket a feje tetejére állította a klímaváltozás, Budapest is elszenvedője a helyzetnek. A 2022-es aszályhelyzetet követően át kellett gondolni a hazai zöld felület gazdálkodást, számolt be róla Budapest fűtájépítésze Bardóczi Sándor, aki szerint az elmúlt években olyan fogalmakat vezettek be, mint a szivacsváros és a vágatlan május, amit most már városvezetők és kormányzati szereplők is zászlajukra tűztek. A főkert és a főváros közös műhelyében új faültetési protokollt dolgoztak ki, amivel hatékonyabban megtartható a víz és javítható a talajszerkezet. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Pótló buszjár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró vasárnap is csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik, vagyis az Oktogon és a Mexikói út között nem járnak a szerelvények. A kimaradó szakaszon pótló buszokkal lehet utazni. A BKK azt javasolja, hogy aki csak teheti, más járatokat vegyen igénybe. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B busz, az Erzsébet királyné útja és a Ferenciek tere között pedig az 5-ös busz jelenthet alternatívát. A Skander történetében minden eddiginél nagyobb létszámú nemzetközi verseny lesz a május 11-e és 19-e között megrendezendő budapesti Európa-bajnokság. Csabai Attila, az Európai és a Magyar Skander Szakszövetség elnöke az esemény sajtótájékoztatóján kiemelte, 315 kategóriában több mint 1300 versenyző, köztük 150-160 nő részvételére számítanak, ami EB rekord. Csabai Attila elmondta, hogy a 106 magyar skanderes közül 4-en indulnak címvédőként, összességében legalább 30, szerencsés esetben akár 40 érmet vár.
7: Mára marad a kellemesnek mondható idő a főváros.

0: Nyugatnyugat-északban jelentős csapadék nem várható, a legtöbb helyen mérsékelt marad a szél. Néha lehet egy-egy élénkebb széllökés, de nem lesz katasztrófa a helyzet. 24 fok környékén alakulnak ma a délutáni csúcsok. Holnap a napsütést gyakran zavarhatják majd gomoly felhők, kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt, mi több, helyenként felhőszakadás, akár apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli, délnyugati szél, de a zivatarok környezetében holnap akár viharos széllökések is kialakulhatnak. És most jövök a közlekedés friss híreivel. Jó hír, hogy véget ért a helyszínelés a Hungária körúton, ott ugye korábban volt egy baleset, most már teljesen jól lehet közlekedni azon a szakaszon is. Viszont élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mind a két irányban, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, több az autós az Állatkerti körúton, valamint a Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória, a Szél Kálmán tér környékén, a Váci úton, az Üllői úton, na meg a Budai alsó rakparton szakaszonként. Sávlezárás nehezíti a haladást ma délután 5-ig a Nagykőrösi úton az autópiac közelében. Ennek az az oka, hogy ott jelen pillanatban javítják az útburkolatot. Számoljanak arra, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számíthatnak napközben, ennek az az oka, hogy ott kertészek dolgoznak. Erős a forgalom jelenleg az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon. A Velencei tó térségében ugye van egy terelés, ezen a részen nagyjából 1-2 kilométer hosszan araszolnak a járművek.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: 3 óra után járunk, jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Ha kíváncsiak arra, hogy mit is jelent a vágatlan május kezdeményezés, és Budapesten, a környéken, hol kapcsolódtak most be ismételten ehhez, arról is hallhatnak ebben az órában. Előtte viszont jön az Earth, Wind & Fire.

csoda dal, Ray és a Where is my husband, az ilyen újdonságok is a Sláger FM-en pörögnek. Jó hétvégét, jó pihenést kívánok! És természetesen azzal, hogy itt a vasárnap délután még nem múlik el a hétvége, bőven lehet tervezgetni, szervezgetni a programokat. Jelenleg is tart a város egyik kedvenc építészeti kulturális fesztiválja, méghozzá a Budapest 100. A legújabb szám szerint 16. felvonása most az 1916 és 1926 között épült 100 éves házakat, azok történetét és a falaik között élő közösségeket ünnepli. Ugye a fesztiválnak az egyik napja már lement, de persze a mai nap is rengeteg helyet meg lehet nézni. Például az első kerületben a Bethlen udvart ma még délután 4-ig, a második kerületi Szemlőhegy utcában lehet nézgélődni délután 4-ig, a Rédei utcában a második kerületben ma este 6-ig még van lehetőség, de érdemes felmenni a Budapest 100 közösségi oldalaira is. Ott pontosan le van írva, hogy mit, meddig lehet még a mai nap folyamán megnézni. És persze közben Beyoncé-ra mulatozni, jön a Single Ladies.

Kellemes bohókás dal, amit a 90-es évek vége óta nem tudunk elfelejteni, és nem is akarunk. A Csambavamba is a Tap Tamping. Nálunk a Sláger FM-en pörögnek a legnagyobb slágerek. Valóban változatosan. Allergiásoknak kitartás, néztem itt a budapesti pollenterhelést. Hát azért elég sok dolog száldogál a levegőben. Ott vannak a pázsitfűfélék, eperfafélék, tölgyek. Ők vannak ugye közepes szinten jelen, és akkor az alacsony szinten jelenlévőkről még nem is beszéltem. Szóval két prüszkölés között azért érdemes szerintem felhangosítani a rádiót, hiszen most egy kizárólag hölgyekből álló amerikai pop-rock együttes érkezik egyenesen Los Angelesből. Ők a The Banglies, tőlük már a Manic Monday pörög.

0: Ma még nyugodt lesz az időjárás a fővárosban, holnap már azért picikét szeszélyesebb. Megzavarhatják a napsütést majd a gomoly felhők, és bizony jönnek a záporok, zivatarok, helyenként akár felhőszakadással. Élénk lesz majd a déli délnyugati szél, de a zivatarok környezetében akár erősebb széllökésekre is lehet számítani. A hajnali 15 után napközben 20-21 fok lesz majd. Kedden aztán elér minket egy markáns hidegfront, számíthatunk esőre, záporra, sokfelé zivatarra, de azért a csapadék hullás keddestére elkezd majd megszűnni. Most pedig mondom a közlekedési információkat. Élénk forgalommal találkozhatnak az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, sokan vannak a Hungárián a nagyobb csomópontok közelében, az Állatkerti körúton, na meg a Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória és a Szél Kálmán tér környékén, a Váci úton, az Üllői úton és szakaszonként a Budai alsórakparton. Ne feledjék el, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, most a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba a területet. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihály útnál és az Egyenes utcánál, ma várhatóan este 7 óráig átépítési és karbantartási munkálatokat végeznek, ezen a részen egyébként jelenleg a rendőrök irányítják a forgalmat. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma a Ferihegyi reptérre vezető úton, a Felső Csatári út és a Határút között, ennek az az oka, hogy ott kertészek dolgoznak. Egyébként a Belgrád rakparton is szakaszos útszűkületre számíthatnak ma, mert hogy ott is kertészek dolgoznak. Lezárták a félútpályát az 5. kerületi Irányi utcában vízvezetékjavítás miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Nagyon szerettem ezt a dalt mindig, a Level 42 és a Listen in Love egy csodaszép vasárnap délután, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Én mindig szeretek Budapestről vagy a környékéről beszámolni, innovatív dolgokról, olyanokról, amik valóban a jövőnket ápolják. Most képzeljék el, Esztergom is csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, erről számol be a Kemba. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. A polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületeik természetesebb állapotban maradjanak meg, persze ott, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést egyébként az élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és a város üzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott azért elvégzik a fűnyírást. Erről amúgy a slágerfm.hu-n is olvashatnak. Most viszont bulizunk a folytatásban, hiszen a Sheft érkezik és a Mucho Mambo Sway.

0: Moviba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

A csodálatos Sabrina Carpenter és az Espresso. A Sláger FM-et hallgatják, amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Csatlakozzanak hozzánk, mondják el, hogy mi szóljon a rádióban, és ezzel nyerjenek. Egy pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy éppen egy 50 000 forint értékű ékszervásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Kattintsanak a slágerfm.hu-ra, vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját. Egyébként nem egy nagy vasszisdasz a dolog, rákattintanak a cikkünkben elhelyezett linkre, és ott el kell mondani, hogy ami éppen megszólal a dal, tetszik, nem tetszik, többet vagy kevesebbet szeretnék hallani a rádióban, és néhány alapadatot meg kell adni, hány évesek vagyunk, mi a nemünk, stb. De ezek nekünk fontos adatok, úgyhogy köszönjük szépen, hogyha segítenek nekünk. 4 órakor híreket fogunk majd hallgatni, előtte pedig még a Follow the Flow érkezik hozzánk, és a tő

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú?

0: keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
1: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
2: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgató

0: Perior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu és a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Fezen, Székesfehérváron.
3: Június 19-21.
2: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
3: Jegyek.
2: Fezenfesztivál.hu.
4: Lufthansa. American. Air France.
5: Megkönnyítjük a dolgodat. A repjegy.hu-n több mint 500 légitársaság ajánlatát kínáljuk egy helyen. Akár egy hétvégi kiruccanást tervezel, akár a nyaralásodat a világ másik felére, a repjegy.hu-n garantáltan megtalálsz mindent, amire a zavartalan utazásodhoz szükséged lehet. Válaszd a kedvenc légitársaságod, vagy hívd magyar nyelvű ügyfélszolgálatunkat, ahol kollégáink minden utazással kapcsolatos kérdésedre választ adnak. A gondtalan utazás a repjegy.hu-n kezdődik.
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
8: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvá

0: otthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök. Átadták Veszprém egyik legrangosabb elismerését, a Gizella díjakat. Új testvérvárosa lett Veszprémnek. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megalakult az új országgyűlés, amely megválasztotta miniszterelnöknek Magyar Pétert. Megválasztása után Magyar Péter letette az esküt. Az új miniszterelnök azt ígérte, hogy ő nem uralkodni fog, hanem szolgálni fogja a hazáját. Szavai szerint a Tisza arra kapott felhatalmazást, hogy lezárja az évtizedek sodródását, hogy rendszert váltsanak és kezdjék újra. Kijelentette, az újrakezdéshez szembenézésre, igazságtételre és megbékélésre van szükség. Megválasztása után Magyar Péter a rendszerváltó ünnepéként meghirdetett rendezvényen a parlament előtti Kossuth téren is beszédet mondott. Átadták Veszprém egyik legrangosabb városi elismerését, a Gizella díjakat, a Gizella napok szombati gáláján az Óváros téren. A kitüntetéseket Porga Gyula polgármester adta át azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal hosszú idő óta gazdagítják a város közösségi, kulturális és szakmai életét. Posztumusz Gizella díjjal ismerték el Szabó Ernő kalapácsvető edző munkásságát, a díjat özvegye és fiai vették át. Elismerésben részesült dr. Szoboszlai András ortopéd, traumatológus és sportorvos, a Veszprém Magyar Finn Egyesület elnöke is. Gizella díjat kapott továbbá Zsilinszki Cecília, aki több évtizede meghatározó szereplője Veszprém zenei és hitéleti életének. Az ünnepségen Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora hangsúlyozta, Gizella királyné öröksége ma is irányt mutat a város számára. A díját adó Cirtes Edina és zenekarának koncertje kísérte. Új testvérvárossal gazdagodott Veszprém. Pénteken a Városházán írta alá az együttműködési megállapodást a város és az észak-macedóniai Ohrid polgármestere. Az ókori gyökerekkel rendelkező Ohrid csak nem 2000 éves történelmével, kulturális örökségével és természeti értékeivel az ország egyik jelentős települése. A kapcsolat az ohridi polgármester 2018-as veszprémi látogatásával indult, aki most történelmi lépésnek nevezte a megállapodást. Kiemelte, a két várost a természeti és épített értékek mellett a kézilabda szeretete is összeköti. Az együttműködésről a felek elsősorban a kultúra, az oktatás, a sport és a digitalizáció területén várnak eredményeket. Porga Gyula polgármester szerint a testvérvárosi kapcsolat tanulási lehetőséget és új perspektívát nyit a turizmusban, az oktatásban és a gazdaságfejlesztésben is. A polgármester hozzátette, a megállapodás a civil szervezetek és intézmények számára is új kapcsolatokat teremthet. Az aláírást követően a két városvezető ajándékot cserélt, Veszprém herendi porcelánt, Ohrid pedig hagyományos fafaragó alkotást adott át az ünnep alkalmából. A Magyar Sport napján rendezett szabadidő sportprogrammal várták a résztvevőket a Pannon Egyetem sportpályáján Veszprémben. A Mozogj velünk a Magyar Sport napján esemény a Vesz és a Vedat összefogásával a Veszprém Balaton 2026 Európa sportrégiója programsorozat részeként valósult meg. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy a veszprémi általános iskolásokat aktív mozgásra ösztönözze, és egyúttal minél több sportágat mutasson be számukra. A megnyitón Sótényi Mónika alpolgármester, Szokolik Gergely a Vesz elnöke, valamint Német Attila a Vedat ügyvezetője a mindennapos testmozgás, a prevenció és a sport közösségformáló erejének jelentőségét hangsúlyozta. A délelőtt folyamán a résztvevők egyebek mellett az evezéssel, triatlonnal, vívással, vitorlázással, atlétikával és súlyemeléssel is megismerkedhettek. A szervezők idén a precíziós és szellemi sportokra is figyeltek. A program történetében először a sakk és a dárc is helyet kapott.
1: Nincs most időjárási front a főváros felett, viszont a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, emiatt aki érzékeny fejfájást, migrént, vérnyomás problémákat és keringési panaszokat tapasztalhat. Időnként megélénkülhet a szél, ami tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Ugyanakkor, amikor szépen süt a nap, azt érdemes kihasználni, hiszen a napsütés jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre. Nem győzöm eleget hangsúlyozni az immunrendszerünk erősítését, és figyeljenek oda a megfelelő folyadékmennyiség.

0: Jó utat kívánok, a közlekedési infók jönnek. Járműhiba miatt nem közlekedik a 2-es villamos a Közvágóhíd és a Boráros tér között, a 2B és a 23-as villamos pedig a Haller utca, a Soroksári út és Boráros tér között. Az 54-es, az 55-ös, a 223E és a 224-es autóbusz igénybevételét javasolja a BKK. Nem jár az N2-es villamos sem. Élénk a forgalom az autósok számára az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban. Sokan vannak a Hungária egyes részein, az Állatkerti körúton, a Baross tér, Blaha Lujza tér, Asztória és a Szél Kálmán tér környékén, valamint szakaszonként a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsórakparton is. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, most ugye a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihály útnál és az Egyenes utcánál. Ez várhatóan este 7-ig marad így, átépítés és karbantartás miatt. A legutóbbi hírek szerint a forgalmat ezen a részen most rendőrök irányítják. Jó utat kívánok!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: 4 óra után is örülök, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Hello, én Karokas Balázs vagyok. Ebben az órában beszélgetünk majd a budapesti ingatlanárakról, de hozok egy különleges fesztivált is, úgyhogy érdemes figyelni. Kezd a Galantis, David Guetta és a Little Mix féle közös Heartbreak Anthem.
1: Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.

0: Sissy Cat, Heartbreak Hotel, egy felejthetetlen emlék a 80-as évek nagyjai közül. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és mint akkor sem volt, most sem egyszerű a lakáshoz jutás Budapesten, de a Sláger FM weboldala már arról számolt be, hogy most megtorpantak egy picikét a lakásárak emelkedései a fővárosban. Jelenleg nálunk átlagosan 1.530.000 forint körül alakul a négyzetméter ár, ami már megközelíti az Otthon Start program felső árkorlátját. Az ENKA elemzése szerint a drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet, különösen a belvárosi és egyes budai kerületekben. Az olcsóbb pesti városrészekben ugyanakkor továbbra is mérsékelt áremelkedés tapasztalható. Egyébként áprilisban Budapesten 35%-kal csökkent az ingatlanok iránti érdeklődés a tavalyi heti átlaghoz képest. Hát bízom benne, hogy aki most keresi államotthonát, neki ezzel egy picit így könnyebb lesz a dolga. Nálunk pedig Damiano Dávid érkezik, hogy ő neki megvan-e az állami édes kis kuckója, azt nem tudom, de azt tudom, hogy ilyen zenéket készíteni csak és kizárólag inspiráló környezetben lehet. Itt az újdonsága, The First Time.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabb.

ilyen soha nem érhet véget a Soho Party, sikerén varázsolt egyet a New Level Empire pár évvel ezelőtt. Köszönöm, hogy egy ilyen csodaszép délutánon is a Sláger FM-et hallgatják. A folytatásban mondom majd, milyen időnk lesz, hozom a közlekedési információkat. Előtte pedig itt van Barbados gyönyörűsége, akinek a zenéjét még andó Walkman mobilon hallgattuk, és persze néztük a klipet a zenei tévéken. Rihanna, Don't Stop the Music.

0: Holnap egy picit megmutatja a fővárosnak a tavasz a szeszélyesebb oldalát is. A napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és kialakulhatnak záporok, zivatarok, de nincs kizárva még némi kis felhőszakadás esélye sem. Akár apróbb szemű jég is kísérheti ezeket a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de a zivatarok környezetében akár viharos széllökéseket is tapasztalhatnak majd. Erre mindenki érdemes számítani. Hajnalban nem lesz hideg, 15 fokig süllyed majd le a hőmérséklet, napközben viszont 21-22 foknál nem lesz melegebb. És most a közlekedési információkat mondom. Aki a Budaörsi úton tervezne autózni, számoljon arra, hogy nagyobb lehet az áthaladási idő, kisitelítettebbek a forgalmi sávok. Szintén sokan vannak a Kiskörúton, a Nagykörúton és szakaszonként a Hungária körúton is, de jelentősebb az autóforgalom a Rákóczi út egyes részein, valamint az Üllői út, inkább már a belvároshoz közelebbi részein, szóval csak óvatosan, körültekintően, tudatosan tervezzék meg a délutáni útjukat. Érdemes tudni arról, hogy ha valaki esetleg a kettes villamost szeretné használni, hogy járműhiba miatt nem közlekedik a szerelvény a Közvágóhíd és a Boráros tér között. A 2B és a 23-as villamos pedig a Haller utca, Soroksári út és a Boráros tér között. Azt tanácsolja a BKK, hogy az 54-es, az 55-ös, a 223-e és a 224-es autóbuszt vegyék igénybe az arra közlekedni szándékozók. Sávlezárás nehezíti a közlekedést ma délután 5 óráig a Nagykőrösi úton az autópiac közelében. Ennek az az oka, hogy ott javítják az útburkolatot. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Minden, amit

0: törje vihar a szárnya.
1: A Halott Pénz és a Gyerekek, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan vasárnap délután is. Amikor még jobbra-balra megy a család, vagy éppen a barátokkal császkálunk egy picit a belvárosban, vagy csak pihenünk otthon a teraszon vagy a kanapén. Mindeközben jó bevésne a naptárunkba, hogy ismételten Nemzetközi Folklor Fesztivál tölti majd meg Budapest tereit, ugyanis június 12-e és 19-e között érkezik a 31. Duna Karnevál. Budapest legnagyobb folklórfesztiválján több mint 10 ország művészei vesznek részt, a hazai színeket pedig majd a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művész Együttes képviseli. A rendezvény a hivatásos és amatőr táncosok, valamint a zenészek egyik izgalmas találkozási pontja. A leírás szerint a fesztivál a hazai néptánc élet és a nemzetközi folklórvilág egyik legfontosabb eseménye. Erről adott hírt a budapest.hu. Nálunk pedig a következőkben a legnagyobb slágerek változatosan. Most George Harrison, a Csendes Beatle érkezik. Persze, hogy már énekel. Got my man, Satan, you.

Kátszéféle Gabriela, ez a Sláger FM. Nálunk a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan. Nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy beleszólhatnak abba, hogy mi szóljon a rádiunkban. Töltsék ki a Sláger FM zenei kvízét a slagerfm.hu vagy mobil applikációnkon keresztül, és ezzel még ugye nyerhetnek is pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy egy 50 ezer forint értékű ékszervásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Úgyhogy kattintsanak, és töltsék ki a zenei kvízünket. Köszönjük szépen, hiszen ezzel a munkánkat is segítik. Én pedig a Honeybees dalát ajánlom most. Jön a legnagyobb hő.

0: Ajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszer vásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú?
0: Pop vagy tesz?
2: Most a hallgatók hangja számít.
0: Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában,
2: és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
2: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
3: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
4: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
7: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incsünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
8: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat

0: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Változik a menetrend a Váci és az esztergomi vonalon. Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én az Európa napon kerül sor. Mint mondta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen szombaton Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, ami közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak, januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják.
1: Így a hétvégére elkezdett felerősödni a pollen terhelés Budapesten. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké a közepes szintet érheti el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőrizs és a vadgesztenye virágporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban mozoghat. Viszont a kültéri allergén gombák spóraszáma is alacsony, így az erre érzékenyeknek sem kell a tüneteik jelentős fokozódására készülni. Most kitekintünk az utak híreire is. Készüljenek arra, hogy élénk a forgalom a Budaörsi úton a Bakcsomópont előtt. Sokan vannak az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, továbbá a Baross tér, a Blahalujza tér, az Asztória, a Szélkálmán tér környékén, valamint a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsórakparton is szakaszonként. Érdemes arra készülni, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között,

0: lezárták a szakaszt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sergen villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihály útnál és az Egyenes utcánál ma, várhatóan este hétig. Ennek az az oka, hogy átépítés és karbantartás zajlik. Ezen a szakaszon a forgalmat rendőrök irányítják. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktagon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja, aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös busz, a Hősök tere és a Deák tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét javasolja a BKK.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Hétvégét én Karakas Balázs vagyok. Mesélek majd egy szabad strandról, amit egyébként kevesebben ismernek Budapesten, mint mondjuk a rómait, de szó lesz majd egy különleges kiállításról is, és persze játszom emellett a legnagyobb slágereket változatosan. Kezd Edwin Collins, A Girl Like You! Sláger!

micsoda energia Alex Warren zenéjében, az Ordinary-ben. Itt a Sláger FM, Dua Lipa is adni fog majd egyébként energiát, persze ő már azért egy picikét másképp. Budapesten pedig érdemes felkészülni a nyárra, hiszen számtalan jófajta szabad strand vár minket, ahol fürödhetünk 2026 nyarán is. A római partról korábban már beszéltem, de ott van Budapest második szabad strandja, a 11. kerületi Árasztópart, amit kevesebben ismernek. Június 20-ától várhatóan augusztus 20-áig fogadja majd a vendégeket. Amúgy ennek a helynek a különlegessége, hogy erősen épít a közösségi részvételre. Önkéntesek segítik az öntözést, és a szezon során rendszeres programok, festős, építős, kapálós, ültetős események várják az aktív látogatókat. Komposztmosdó, piknikasztalok és napágyak teszik kényelmessé a tartózkodást. Jó csobbanást kívánok már előre a nyárra. Dua Lipával, ahogy ígértem, ő adja meg a lendületet hozzá. Itt a fizika.

0: újdonság egy méltán ismert magyar énekestől, Freddytől a Pain and Glory szólt a Sláger FM-en. Mindjárt közlekedési híreket mondunk, de előtte itt van velünk Ed Sheeran, aki amúgy most nagyon durván bedurrantotta a májust. Rengeteg egyébként exotikusnak számító helyen fog koncertezni. 13-án San Juanban, aztán megy Kolumbiába, Indiában felé, Peruban, Ekvátorban, Guatemalában, aztán elmegy az Egyesült Államokba, felé Phoenixben, Nashvilleben, Milwaukeeban, Chicagóban, és lehetne még sorolni. Elképesztően bedurrantotta 2026 tavaszát és nyarát, erre pedig bizonyíték az is, hogy rengeteg jó zenét adott ki az elmúlt időszakban. Itt a legutóbbi nagy siker, a Sapphire.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Már is nézzük, milyen időjárást tartogatnak az égiek Budapestnek a következő napokra. Hétfőn a napsütést gyakran zavarják gomoly felhők, kialakulhatnak záporok, zivatarok, sőt, mi több helyenként akár némi felhőszakadás, akár apróbb szemű jég is kísérheti ezeket a zivatarokat. Élénk erős lehet a déli délnyugati szél, de a zivatarok idején akár viharosabb széllökések is lehetnek. Holnap maximum 21 fok lesz a fővárosban. Kedden már markáns hidegfront érkezik, aznap is esőre, záporra, zivatarokra számíthatunk, és már jóval hűvösebb lesz, 17 fokos csúcsértékeket mérhetünk. Szép lassan véget ér a hétvége, egyre többen jönnek vissza vidékről Budapestre, így a főbb bevezető útvonalak egy részén azért lehet arra számítani, hogy jelentősebb a forgalom, sőt, mi több, azért a Hungária körgyűrű, Nagykörút környéke is mozgoródósabb jelen pillanatban a hozzánk bejutott legutóbbi információk szerint. Ne felejtjék el, hogy a pesti alsórakpart le van zárva az Erzsébet híd és a Margit híd között, jelenleg a gyalogosok és a kerékpárosok élvezhetik a terület használati jogát. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihály útnál és az Egyenes utcánál. Az előrejelzések szerint ez este hétig marad így, átépítés, karbantartás zajlik. Jelenleg a forgalmat ezen a szakaszon rendőrök irányítják. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületi Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Sőt, mint a holnap hajnalban reggel 5 és 6 óra között le is zárják az érintett útszakaszt. Lezárják holnap a 11. kerületi Török-Bálinti utat is a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítási munkálatok miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

motorokkal feküdtünk az ágyon, a Sláger FM-et hallgatják, örülök, hogy együtt rádiózhatunk, és persze mindjárt jön a Backstreet Boys is, csak hogy a kazettás magnók hőskorszakát is megidézzük egy picikét. Mindeközben pedig azért a kultúrában nem csak zeneileg lehet lubickolni, hanem ott vannak például az állandó kiállítások Budapesten. Még június 28-áig megnézhető az Összeszövet című tárlat a Habban. A rendhagyó kiállítás azt mutatja be, hogy az emberiség kollektív tapasztalata és történetmesélési vágya milyen formát ölt az antik szűnyegekben és a kortárs műalkotásokban. Szövött és festett műtárgyakban rétegeződik egymásra a különböző kultúrák sokszínű tudása, miközben a kiállítás több tematikus egységen keresztül vizsgálja az anyaghasználat, a mintázatok és a strukturális rendszerek kérdéseit. A tárlat azokhoz a nemzetközi diskurzusokhoz kapcsolódik, amik a művészet történeti narratívák újra gondolását ösztönzik. Ez egészen június 18-áig nézhető meg a Habban. Nálunk pedig, ahogy ígértem, egy kis nosztalgia a 90-es évek ultramenő fiúcsapatával. Jön az Everybody a Backstreet Boys-tól.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Lady Gaga, The Dance, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ameddig ilyen énekesnők adják hangukat, addig azt hiszem, hogy jól éreztetjük magunkat vasárnap délután, bárhogyan is telik. 6 órakor híreket mondunk, utána pedig érkezik Kovács Áron és Kisó a slágerlistával, a folytatásban ők gondoskodnak a megfelelő hangulatról. Én Kállai Szanders Andrással búcsúzom, a Csak veled következik, Karakas Balázs kicsekkol, szép vasárnap estét!

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú?

0: Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
1: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
2: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgató

0: a premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Fezen, Székesfehérváron.
3: Június 19-21.
2: Azaria, Jude Law, Halott pénz
3: és sokan mások.
2: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
3: Jegyek.
2: Fezenfesztivál.hu.
4: A Veolia a magyar energia, víz és hulladék gazdálkodási piac egyik vezető szereplője. Évente 15 millió köbméter egészséges ivóvizet juttat el a lakossághoz. A Veolia energetikai üzletága 12 országosan meghatározó hő- és villamos energia termelő erőművében magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát, biomasszát felhasználó blokkot működtet. A társaság a körkörös gazdasági modellre történő átállás érdekében fenntartható megoldások széles skáláját kínálja az energia, a víz és a hulladék hasznosítás területén. Stratégiai célja az erőforrások megóvása, újrahasznosítása és megújítása. Veolia. Erőforrások a világnak.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg? Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
8: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

A Pannon Egyetem egyetemi tanára Pósfai Mihály lett a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke. Vízkorlátozásra kell készülni Veszprém több utcájában.

0: fő kutatási területe az ásványtan, ezen belül a környezeti ásványtan, különösen az élő szervezetekben képződő mágneses nanokristályok vizsgálata. Tudományos munkáját több rangos elismeréssel, köztük Széchenyi díjjal és akadémiai díjjal is jutalmazták. Pósvai Mihály az elnöki tisztséget Frany Tamástól veszi át. Vízkorlátozásra kell készülni Veszprém több utcájában május 13-án hálózatfejlesztési munkálatok miatt. A Bakonykar ZRT tájékoztatása szerint a Varga utca és a Kálmán tér kereszteződésében végeznek karbantartási és bővítési munkákat. Emiatt reggel 8 órától várhatóan délután 5 óráig nyomáscsökkenésre, helyenként pedig teljes vízhiányra kell számítani. A korlátozás több városrészt és utcát is érint, köztük a Csizmadia utcát, a Kalmár teret, a Szabadság lakótelepet, valamint a Videóton ipari park területét. A szolgáltató ideiglenes víztartályokat helyez ki, és tartályautókkal is biztosítja az alapvető vízellátást. Idén is lesznek önkormányzati nyári táborok Veszprémben. A programokon az 1-től 7. osztályos diákok vehetnek részt. A turnusokat július 6-a és 31-e között tartják a Veszprémi Deák Ferenc általános iskolában. Jelentkezni május 29-ig lehet mindenkinek a saját iskolájában. Lesznek emellett intézményi táborok is Veszprémben, melyek különféle tematikára épülnek. Lesz például bábszínház tábor, offline, legó, öko, néptánc vagy fotós tábor is. Tart nyári táborokat a Veszprémi Állatkert, az Agóra, a Kód és az Eötvös Károly könyvtár is. Különleges mentési akcióra volt szükség múlt vasárnap Tihanyban, ahol egy külföldi nő a belső tó kiszáradt medrében rekedt, írta a Veol. A turista séta közben térdig süllyedt az iszapba, és önerőből nem tudott kijutni. A riasztást követően a balatonfüredi önkormányzati tűzoltóság egységei érkeztek a helyszínre. A tűzoltók 2 létra segítségével közelítették meg a bajba jutott nőt, hogy biztonságosan elérjék a süppedős talajon. Ezután kiszabadították a lábát az iszapból, majd sérülés nélkül kiemelték a tómederből. A mentést követően a nőt a tűzoltó autó segítségével megtisztították az iszaptól. Az eset során személyi sérülés nem történt. Színes közösségi programokkal csatlakozik Balatonalmádi közössége a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny záró szakaszához. Május 16-án és 17-én bringás napokat szerveznek, amelynek célja nem csak a sport népszerűsítése, hanem a közösségépítés és a jó hangulatú kikapcsolódás. Május 16-án egy közös kerékpáros túrával indul a program. A résztvevők 16 órakor a Pannonia parkolóból vágnak neki a mintegy 30 kilométeres távnak, amely részben a verseny útvonalát követi. Az esti órákban egy látványos, kivilágított kerékpáros felvonulást is terveznek, amely rövidebb és könnyen teljesíthető útvonalon halad végig Balatonalmádin, így a családok és a fiatalabb korosztály is bekapcsolódhat. Május 17-én a résztvevők egy nagyszabású élőképet formálnak a Megyehegyen, autókból összeállított kerékpár alakzatot.
1: A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Holnap hajnalban egy időre lezárják az érintett útszakaszt. Tart a felújítás a 4. kerületben a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig és a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában időszakos korlátozásra kell készülni, valamint lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Máli Lajos utcát az István útnál. Lezárják hétfőtől a 11. kerületben a Török Bálinti útot a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Szintén lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert itt vízvezetéket javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Los Angeles! Ez a hivatalos slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján.
5: Jó!
4: Elérkeztünk a top 20-hoz. Orsi a múltbolozdalokat, a héttelre pedig a szülidnapos Bono. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Alex Warrennel, ez az Ordinári. És a 20.

0: Maga abrakadabrájával bevarázsolta magát a 18-ra, bár 6 helyet rontott, úgyhogy itt egy kicsit, hogy is mondjam, csak lefelé csúszott az a nyúl a cilinderben, Cameron és a Be Mine pedig a 19-dik. Orsi jön, és 5 harmóniát megoszt velünk.
1: Visszapillantó.
2: Camila Cabello mostanra szóló sztár, de 2013-ban még a Fifth Harmony tagja volt. Még a csapatban töltött idő alatt duettezett Shawn Mendezzel és Machine Gun Kellyvel is. Aztán 2016-ban kiszállt a lánybandából. Egyik utolsó nagy közös sikerük a Worth It, amit most meghallgatunk. Jön a Fifth Harmony a Sláger FM.

0: Fifth Harmony és a Worth It, köszönjük szépen. Érkezik a hét sztárja, nem Orsi, ő mi a mindennapok sztárja, hanem Bono a YouTube-on. Szerepelt a Törtetők című sorozatban, és azt a nehéz feladatot kapta, hogy önmagát alakítsa.
1: Értem.
0: És akkor kérdezte, hogy de hát milyenné? Hát, hogy úgy alakítsd magad. Miért legyek dagadt kövé? Önmagad alakítsd. És akkor elvitatkoztak órákat, aztán rájött, hogy mire gondolt a rendező. Valamint az Across the Universe című Beatles musicalben Dr. Robertset játszotta.
1: Ennyi?
0: A legviccesebb színész alakítása viszont a Sightings of Bono című diákfilmhez kapcsolódik. Ő maga jelentkezett, miután megtudta, hogy Bono hasonmásokat keresnek. De ez milyen jó fejség? Érted? Készül valami hülye diákfilm, és Bono hasonmásokat kerestek, és így jelentkezett, hogy hát ha esetleg hasonlítok rá, akkor megoldjuk. Ő az egyetlen ember, akit jelöltek már Oscar, Grammy és Golden Globe, valamint Nobel-díjra is.
2: Csak ne!
0: Utóbbit a béke kategóriában, de nem a narancssárga hajú szerezte meg előle, hanem nyilván valaki más, de hogy jelölték. Széleskörű, jó szolgálati tevékenység elismeréseképpen.
1: Ő érte.
0: Na jó csávó, Bonot szeretem. Martin Garrix és Jack Stolgyusója, megmondtam, a 17.

0: Eddie Streams és a Door becsapódott a 15-en, Fastboy és a Good Life pedig a 16-dik. Na mindegy, érkezik Orsi.
1: Visszapillantó.
2: Május 10-én ünnepli 55. születésnapját Kis Tibi, a Queen Bee frontembere, gitáros, dalszövegíró, képzőművész, igazi modern polihisztor. Zenéje pont olyan sokszínű, mint ő maga. Egyszer filozófikus, máskor odamondós, néha meg simán csak kocsikázós. Most egy klasszikus Queen Bee sláger következik, Auto egy szerpentinen, itt a Sláger FM-en.

0: Feri és az autó egy szerpentinen. Köszönjük szépen! Itt a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádiók összesítés alapján, ahol a hét sztárja Bono a YouTube-on. Nem tartozik a nagyon magas termetes világsztárok közé, mindössze 166 centi magas. Orsi, te mennyi vagy? 160. Na, a Bono 6 centivel több nálad. Csak nem úgy, ahogy kéne.
1: Tiltakozom!
0: Hát a bicepszére gondoltam. Na mindegy, szóval tényleg nem magas. Angela Jolie és Brad Pitt két közös gyermekének ő a keresztapja.
2: Szép munka.
0: Ami pedig a saját gyerekeit illeti, 4 van neki. Na hát, rohol lelkem, mondjuk. 42 éve él házasságban kamaszkori szerelmével. Hát ez majdnem stimmel. Ellie Hughesonnal, akinek valószínűleg elég sok félrelépés felett kellett szemet hunnia.
2: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Mondják a rossz nyelvek. De mi lenne, ha mindenki a rossz nyelvét visszahúzza a szájába? 4 gyermeke közül az egyik már saját jogán híres, Eve Hewson színésznő. Többek között a Kémek hídjában vagy a Sebész sorozatban láthattuk. A legutóbbi Robin Hood filmben pedig Taron Egerton oldalán ővé lett a főszerep, Lady Marian-t alkotta.
2: Hogy mi van?
0: Lady Marian-t alakította. Nyilván éneklésre senki nem mert a családban kezdeni, mert azért apu elég erős benne. Lo és a Get Lucky a 14. Bonóval hamarosan

0: 4 helyet javítva 12. Kashmir és a Wild Ride a 13. Orsi jön és hozzá, amit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 64. születésnapját ünnepli Dave Gahan. A Depeche Mode 1980 óta az egyik legnagyobb név az elektronikus zenei világban, és még most is teltházas koncerteket adnak. Egy örök klasszikus következik tőlük 1990-ből, ez az Enjoy the Silence, de mi most hangosítunk.

0: Depeche Mode, és az élvezd a csendet. Jaj, hát tényleg mi jó tanács így egy rádióban. Na, menjünk tovább. Nicole Kidment egy forgatási napodán kórházba kellett szállítani, miután súlyos influenzával küzdött.
1: Döbbenetes.
0: Már reggel rosszul volt, annyira, hogy a stáb attól tartott, hogy meg sem jelenik a forgatáson. Nyilván betelefonált, hogy... Ennek ellenére mégis elment, és láthatóan tényleg nagyon rossz állapotban volt, sápadtan remegve végigcsinálta az összes jelenetét. Mondjuk ez abban az esetben, hogyha mondjuk egy áldozatot játszott, akit pincébe zárnak, és időnként szájon vágják egy révai nagy lexikonnal, akkor ez például jól jöhet, ez a sápadt állapot remegés közben, de hát ha nem ez volt a produkció. Mert hogy kulcsfontosságú nap volt, nem akarta cserben hagyni a stábot, de miután minden felvétel elkészült, vitték egyenesen a kórházba, ahol infúziót kapott.
1: Le a kalappal!
0: Kollégái szerint szuperhősként viselkedett, és ezzel ismét bebizonyította, hogy mennyire hülye...
1: Mi van?
0: Ne, hogy mennyire profi. Én kérek elnézést, bár ez szerintem nem tudom, hogy ilyenkor ez mennyire okos ötlet.
1: Mi köze hozzá?
0: És hogy a felvételek jól sikerültek-e, hát azt hamarosan akkor meglátjuk a mozikban. Taylor Swift közben a The Fate of Ophelia-val a 11.

0: Taylor Swiftet hallottuk a 11-en, most pedig időjárás közlekedés, és a legjobbak vannak hátra, a top 10, ezzel folytatjuk az Opel Wallis slágerlistát, a szünet után Lekott Easy-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Normális ellenzék leszünk, ígéri a Fidesz-KDNP. Lemondott tisztségéről a 12. kerület alpolgármestere. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, az országgyűlés szombati alakulőülését megelőzően a Facebookon. A Fidesz frakció vezetője reggeli posztjában azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte új

0: Tését írásban nyújtotta be Kovács Gergely polgármesternek. A kerület vezetője tudomásul vette a lemondását, de jelezte, továbbra is számít Kocsik Tekla munkájára a képviselőtestületben. Az alpolgármester távozása hónapokkal azután történt, hogy jelentős vitát váltott ki a hegyvidéki óvodai rendszer átalakításának terve. Mint az Index megírta, a hegyvidéki önkormányzat 4 kerületi óvoda bezárását tűzte ki célul, de a szülői és óvoda pedagógusi hangok hatására a Tisza párt elnöke Magyar Péter és a Fidesz helyi jelöltje Steiner Attila egy emberként állt ki az MKKP vezette képviselőtestület racionalizálási terve ellen. A szándéknyilatkozatot Kocsik Tekla alpolgármester ismertette a közgyűlés előtt, akitől a testület megvonta a bizalmat és a gyermekek érdekében új előterjesztést fogadott el. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító budapesti önkéntes mentő egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Holnap hajnalban egy időre lezárják az érintett útszakaszt. Tart a felújítás a 4. kerületben a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig és a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában időszakos korlátozásra kell készülni, valamint lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Máni Lajos utcát az István útnál. Lezárják hétfőtől a 11. kerületben a Török Bálinti útot a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Szintén lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert itt vízvezetéket javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
2: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján. Jön a top 10 a legjobbak. Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig továbbra is a szülinapos Mono Bono. Folytatjuk az Opel-val slágerlistát David Guettával, meg a One Republic-kal, meg az I Don't Wanna Wait-tel.

0: Felix Jenő és Sushi Walk With Me 5 helyet javítva a 8. Martin Garrix és Mattix, valamint Szatko, valamint Barbs and the Butterflies a 9. És ebből az egyik a dalcím volt. Na mindegy, Orsi jön és hoz valami egészen furát.
1: Visszapillantó.
2: Május 10-én ünnepelné 69. születésnapját Lang Györgyi. A Padödő tagja színésznőként kezdte, de 1988-ban megalapította Falusi Mariannal a legendás duót, ami humorral, lazasággal és végtelen szerethetőséggel lett kultikus. 2023. május 20-án hunyt el. Most ráemlékezünk, 1990-ből szól a Padödő slágere, ez a Kiabálj.

0: kiabálj! Köszönjük szépen, Orsinak! Jaj, micsoda tanácsok!
1: Aha.
0: Ez itt az Opelval is Slágerlista, ahol a hét sztárja Bono. Nem csak a YouTube-nak írt dalokat, oké? Okay? Hanem számos zenész nagyságnak is, mint például Frank Sinatra, Johnny Cash vagy Keith Richards. És ez azért érdekes, mert hogy mindegyik idősebb nálad, de jóval. Majdnem 20 évvel. Közel 20 évvel.
2: Na és akkor mi van?
0: Luciano Pavarotti pedig maga nyaggatta kitartóan azért, hogy dolgozzanak már együtt, és végül így született a jugoszláv polgárháború rengeteget szenvedő városát megéneklő Miss Sarajevo. A The Sweetest Thing című dalt bocsánat kérésképpen írta a feleségének, mert elfeledkezett a születésnapjáról, és a dal jogdíjait is átruházta rá.
1: Na hát, ez gyönyörű.
0: Édes jó Istenem, de hát hány éve vannak egyet, 20-valami vagy 30-valami? Tehát, hogy azért ennyiből, na visszakeressem. Várjatok, tudom, ezek nem azok a médiaképes pillanatok, de azért ez azért fontos, mert hogyha már elfelejtesz egy születésnapot úgy, hogy 2 éve jártok, szerintem azt úgy értem, hogy mitől problémás, de hogyha, igen, oké. Na, megtaláltam, ugye már említettem, csak elfelejtettem, mert régen volt.
1: Nekünk elmondhatod.
0: 42 éve élnek együtt most. Tehát, hogy gondolom ezt valamikor a Sweetest Things-nél járhattak 30-nál, 30-valánynál. Hát most azért 30-valányból elfelejteni egy évet, az mégse ugyanaz, amikor tudod. Aznap ismerkedtetek meg, és már a nevét se tudod. Szóval azért, na mindegy, de kapott egy szép dalt, meg jogdíjat, meg biztos pár fertőző betegséget.
2: Tiltakozom!
0: Hát az ellenő is. Mindegy, a felesége a dalból származó összes bevételt a Csernobili katasztrófa kárvalottjainak ajánlotta fel. Tehát nem csak a Bono jó fej meg adakozó, hanem a felesége is.
1: Így igaz.
0: A dugós csapóajtó pókfélék, tessék, dugós csapóajtós pókfélék.
3: Képzeld, láttam.
0: A mondat elején még azt hittem, hogy másról fogunk beszélgetni, a feleség, meg ugye Bono, meg a dugós csapóajtó, de nem, itt vannak olyan pókfélék, hogy dugós csapóajtó, egyik fajtája Bono nevét viseli. 2012-ben fedezték ugyanis fel a YouTube legendás Joshua Tree albuma révén lett a pók neve Aptoxylus bonoi.
1: Jól beszélsz.
0: Itt szerepel benne a Bono. Tehát felfedeztek egy pókfajt, és pont akkor ment a Joshua Tree. Csodálatos. Ha ők Dark Bill-t hallgattak volna, akkor lehetett volna a pók neve Aptoxylus rosvirus.
1: Befejezte?
0: Na ennyit akkor Bonóról, megyünk tovább egyéb hírekkel, mint például Exxon, Sarah és Misha Miller, Don't Leave Kylie, a 3 helyet javítva a 7.

0: óta még Eric Jackson, Sugar Daddy az ötödik, Ed Sheeran, Aziz Ámir pedig a hatodik, Orsi pedig jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Ray Dalton május 10-én ünnepli 36. születésnapját, egykori teniszjátékos edző, aztán egyszer csak felénekelte a Can't Hold Us-t, és az egész világ együtt ugrált vele. Macklemore és Ryan Lewis nevén futott a dal, de a refrént Ray Dalton tette örökslágerré. Ez jön most a Sláger FM-en.

0: Macklemore és Ryan Lewis Can't Hold Us Ray Daltonnal kiegészülve. Csodálatos dal volt, köszönjük szépen. Ez itt még mindig az Opelval is lágerlista. Ugye már említettem, hogy készül a Legenda vagyok 2, és akkor most figyeljetek, mert egy másik legendás gép is újra felszállhat.
1: Bármit mondj is, elhiszem.
0: Nem a zombi gyilkoló gép, hanem egy vadászgép, ugyanis készül a Top Gun 3. része.
2: De királyság!
0: Tom Cruise ismét Maverick szerepében térhet vissza, a folytatás hatalmas sikerű Top Gun Maverick után érkezhet. A stúdió már dolgozik a projekten, annyi háború van most a világban, hogy egy ilyen repülős cuccot elsütni szerintem nem olyan nehéz. Tehát a téma az utcán hever, sajnos a testek is. És ezt egyáltalán nem vízből mondom. A rajongók világszerte izgatottan várják a következő részt, úgy tűnik Maverick története nem ért véget.
1: Ebben nem lennék olyan biztos.
0: Ez a konfizant igen, mert hogy Hipaton, Norma Jean Martin és Henry Outmai hegye a negyedik.

0: ez volt az Out of My Head a negyedik helyen. Orsi érkezik és hoz nekünk valamit a YouTube-tól, mert hogy a ma a hét sztárja Bono volt.
1: Visszapillantó.
2: Május 10-én ünnepli 66. születésnapját Bono, és ha belegondolunk, a YouTube-val már 1987-ben listavezetők voltak az Egyesült Államokban. Ez volt a banda első amerikai number one dala, a With or Without You, azóta is az egyik legnagyobb himnuszuk. Ez következik, mert ezzel egyszerűen nem lehet meglenni, se vele, se nélküle.

U2 és a With or Without You minden idők egyik legjobb dala, de tényleg. Hát nálam azért a top 100-ban biztos, hogy benne van a With or Without You, és mivel már csak a top 3-ban hátra nézzük, hogy kik szerepeltek a legjobb 10-ben, már is görgetek, mert azért fejből nem megy. David Guetta és I Don't Wanna Wait a 10. Martin Garrix és a Butterflies a 9. helyen. A Walk With Me-vel Felix Jenő és Sushi. Exxon, Sarah, Misha Miller, Don Dave, Kylie az előkelő 7.

Volt a Big Ear és Accent Sugar Daddy elhozta az ötödik helyet. Negyedik pedig Hippaton és az Out of My Head. Csodálatos, és akkor nézzük, hogy tényleg most már hallgassuk is meg, hogy ki van a dobogó harmadik fokán. Ed Sheeran kamerázik.

0: Steven és a kamera a harmadik. Na, Matt LeBlanc ismét Joey karakterével térhet vissza a képernyőre, jó barátok, rajongók, figyelem. Egy új sorozatban idézhetik meg a legendás figurát, amely a jó barátok alatt vált ikonikussá. Régóta várják a rajongók, hogy újra lássák Joey-t. A projekt még előkészítés alatt áll. Mennyi filmet forgatnak, meg kezdenek, meg folytatnak, elképesztő. Mi van itt a héten?
1: Nem tudom.
0: De komoly az érdeklődés. LeBlanc korábban többször is visszautasította a folytatás ötletét, tehát tudjátok, elfogyott a pénz drogra.
2: Tiltakozom!
0: Elfogyott a pénz nőkre.
2: Tiltakozom!
0: Elfogyott a pénz.
1: Ja, bocsánat.
0: Na, hát tudtam, hogy valamiben azért megállapodhatunk. Most azonban úgy tűnik, hogy mégiscsak igent mond. Talán ezért.
1: Mi van?
0: Csodálatos lesz, ahogy az élet is 25-ben, ez a Hurts és a Purple Disco Machine dala, és az

0: Purple Disco Machine és a Wonderful Life 25 a második helyen, és a Star Wars rajongók csalódhatnak, mert úgy tűnik Kylo Ren múltjának egy része örök rejtély marad.
1: Micsoda?
0: Tessék, idáig filmekről beszéltem, amiket folytatnak vagy kiegészítenek, itt meg leúzták a WC-n. Kylo Ren történetét nem bontják ki teljesen, és nem készül külön projekt sem, amely mélyebben bemutatná a múltját, pedig sokan várták valami filmet vagy sorozatot róla, de sajnos a készítők nem terveznek további történeteket ezen a szálon, így Kylo Ren karakter részben homályban marad, ez sok rajongónak hiányérzetet okozhat. Fú, gyerekek, azért itt tavasszal szerintem van más csinálni, mint ezen szomorkodni.
2: Csak egyet mondj!
0: Nem akarok tippeket adni, valakinek van esetleg?
2: Nézd, öregem, kicsit nehezet kérsz bele, de lehet néhány napba, amíg kerítek.
0: Gondoltam. Ennyi volt már az Opel-val is legelista, és jöjjön a 11. helyről lifttel az élre érkező Ray Dalton és a Blood Running. Futok én is, egy hét múlva viszont jövök. Sziasztok!

0: héten pénteken 16 órakor jön a friss slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Valli slágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre, vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Lufthansa, Air American, Air France,
3: Megkönnyítjük a dolgodat. A repjegy.hu-n több mint 500 légitársaság ajánlatát kínáljuk egy helyen. Akár egy hétvégi kiruccanást tervezel, akár a nyaralásodat a világ másik felére, a repjegy.hu-n garantáltan megtalálsz mindent, amire a zavartalan utazásodhoz szükséged lehet. Válaszd a kedvenc légitársaságod, vagy hívd magyar nyelvű ügyfélszolgálatunkat, ahol kollégáink minden utazással kapcsolatos kérdésedre választ adnak. A gondtalan utazás a repjegy.hu-n kezdődik.
4: A Veolia a magyar energia, víz és hulladék gazdálkodási piac egyik vezető szereplője. Évente 15 millió köbméter egészséges ivóvizet juttat el a lakossághoz. A Veolia energetikai üzletága 12 országosan meghatározó hő- és villamos energia termelő erőművében magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát, biomasszát felhasználó blokkot működtet. A társaság a körkörös gazdasági modellre történő átállás érdekében fenntartható megoldások széles skáláját kínálja az energia, a víz és a hulladék hasznosítás területén. Stratégiai célja az erőforrások megóvása, újrahasznosítása és megújítása. Veolia. Erőforrások a világnak.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
7: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
8: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
7: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csokibb barnaság.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el!
12: Sláger FM.
0: Sláger FM.
11: Köszönjük!
0: A reklám után.

Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök. Átadták Veszprém egyik legrangosabb elismerését, a Gizella díjakat. Új testvérvárosa lett Veszprémnek. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fiori vagyok. Megalakult az új országgyűlés, amely megválasztotta miniszterelnöknek Magyar Pétert. Megválasztása után Magyar Péter letette az esküt. Az új miniszterelnök azt ígérte, hogy ő nem uralkodni fog, hanem szolgálni fogja a hazáját. Szavai szerint a Tisza arra kapott felhatalmazást, hogy lezárja az évtizedek sodródását, hogy rendszert váltsanak és kezdjék újra. Kijelentette, az újrakezdéshez szembenézésre, igazságtételre és megbékélésre van szükség. Megválasztása után Magyar Péter a rendszerváltó ünnepéként meghirdetett rendelkezésre,

0: Veszprém Magyar-Finn Egyesület elnöke is. Gizella díjat kapott továbbá Zsilinszky Cecília, aki több évtizede meghatározó szereplője Veszprém zenei és hitéleti életének. Az ünnepségen Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora hangsúlyozta, Gizella királyné öröksége ma is irányt mutat a város számára. A díját adó Cirtes Edina és zenekarának koncertje kísérte. Új testvérvárossal gazdagodott Veszprém. Pénteken a Városházán írta alá az együttműködési megállapodást a város és az észak-macedóniai Ohrid polgármestere. Az ókori gyökerekkel rendelkező Ohrid csak nem 2000 éves történelmével, kulturális örökségével és természeti értékeivel az ország egyik jelentős települése. A kapcsolat az ohridi polgármester 2018-as veszprémi látogatásával indult, aki most történelmi lépésnek nevezte a megállapodást. Kiemelte, a két várost a természeti és épített értékek mellett a kézilabda szeretete is összeköti. Az együttműködésről a felek elsősorban a kultúra, az oktatás, a sport és a digitalizáció területén várnak eredményeket. Porga Gyula polgármester szerint a testvérvárosi kapcsolat tanulási lehetőséget és új perspektívát nyit a turizmusban, az oktatásban és a gazdaságfejlesztésben is. A polgármester hozzátette, a megállapodás a civil szervezetek és intézmények számára is új kapcsolatokat teremthet. Az aláírást követően a két városvezető ajándékot cserélt, Veszprém herendi porcelánt, Ohrid pedig hagyományos fafaragó alkotást adott át az ünnep alkalmából. A Magyar Sport napján rendezett szabadidősport programmal várták a résztvevőket a Pannon Egyetem sportpályáján Veszprémben. A Mozogj velünk a Magyar Sport napján esemény a Veszt és a Vedat összefogásával, a Veszprém Balaton 2026 Európa sportrégiója programsorozat részeként valósult meg. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy a veszprémi általános iskolásokat aktív mozgásra ösztönözze, és egyúttal minél több sportágat mutasson be számukra. A megnyitón Sótényi Mónika alpolgármester, Szokolik Gergely a Veszt elnöke, valamint Németh Attila a Vedat ügyvezetője a mindennapos testmozgás, a prevenció és a sport közösségformáló erejének jelentőségét hangsúlyozta. A délelőtt folyamán a résztvevők egyebek mellett az evezéssel, triatlonnal, vívással, vitorlázással, atlétikával és súlyemeléssel is megismerkedhettek. A szervezők idén a precíziós és szellemi sportokra is figyeltek. A program történetében először a sakk és a dárc is helyet kapott.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizette.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Letették az esküt a képviselők, megalakult az új országgyűlés, felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193

0: használatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek, a jelentkezési határidő azonban vízesen közeleg. A budapesti turnusra már csak ma, a Török Bálintira pedig május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A budapesti táborba a szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket, a Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Tévhit, hogy fogeltávolítás után nem szabad tejterméket fogyasztani, derül ki a Semmelweis Egyetem új oktató videójából. A szakemberek szerint bátran lehet tejterméket tartalmazó leveseket, püréket vagy turmixokat fogyasztani. Arról, hogy mit érdemes kerülni a beavatkozás után, dr. Jób Fancsali Árpád, a Semmelweis Egyetem arc, álcsont, szájsebészeti és fogászati klinika egyetemi tanára beszélt a Sláger FM-nek.
1: Azt feltételezték és azt gondolták, hogy a baktériumokat és a táptalajon tenyésztik, és hogy a tej is egy ilyen táptalaj, és az nem tesz jót a szájüregbe, de a szájüregnek elég magas a kimosó hatása, vagy a nyáltermelése miatt nem maradnak ezek a folyékony tejtermékek út. Amit szoktunk tiltani fokhúzás után, az a apró magas ételek, amik be tudnak menni a húzás sebébe, meg a kávétól alkoholt, mert ugye az a vérzés kockázatát fogja növelni.
0: A szakemberek hangsúlyozzák, a beavatkozás előtt fontos a megfelelő szájhigiénia, valamint a gyógyszerekről és krónikus betegségekről való tájékoztatás. Is.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Változik a menetrend a Váci és az esztergomi vonalon. Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én az Európa napon kerül sor. Mint mondta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakcióvezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen szombaton Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A haza szolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, ami közös értékünk, a biztonság, a

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül.
1: Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel mosolyogva.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, május 26-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza popkulturális klubkönyvtárában, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon népszerű sorozat, a Magyar Album 3M-mel gondosan a végén már a 14. epizódjával, ismeretterjesztő interaktív pop kulturális klubról van szó, aki összehozza tulajdonképpen az azonos gondolkodású embereket. Ezúttal nagyot szóló zenék lemezjátszó házában jön a Medúza, a Péter Fű, Bori és a Love Band lemezének tulajdonképpen a kivesézése, mert hogy ebben a sorozatban a lemezeket a szerző vagy az előadó jelenlétében a saját élményeinek felidézésével hallgatja meg az összesereglett nép, amelynek egyre bővülő lemeztárából válogatnak ott a könyvtárban, és amely a sorozat alkalmain így egy-egy hazai nagyot szóló zenelemez játszóháza is. A Péterfi Bor és a Love Band Medúza című 2025-ös legutóbbi albuma kerül ezúttal oda a lemezjátszóra. Foci, foci, foci, leves, leves, leves, szivar, szivar, szivar és kus. Ez az idézet a jelmondat ennek az összejövetelnek. Nem ment el az eszem. A menyecskék szókimondóan huncutkodnak, miközben a Love Band a budapesti éjszaka neonfényeiből, a 80-as évek undergroundjából és mai alternatív popból gyúr egy nagyon különleges ártvilágot, ahol test és lélek vitatkozik egymással, miközben a dalok úgy folynak egymásba, mint egy hosszú, felkavaró álom. A hősnő nem csak lebilincsel, hanem maga is csapdába esett. Egyszerre lesz bezárt személyiség, aki mesél hazugságról, mérgező kapcsolatról, kővé dermedt szerelemről, és arról a pillanatról, amikor mindezt mégis el lehet engedni. Ha még emlékeznek a hallgatók, hogyan hallgattunk zenét régen csillogó fekete lemezeken Little Richard énekével, akkor azt is tudják, hogy mit adott a lemezjátszás a zene rajongóinak, és ezt az érzést hozzák vissza a Magyar Album sorozatban.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszatértünk Európába, az új kulturális miniszter szerint a katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Változik a menetrend a Váci és az esztergomi vonalon. Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én az Európa napon kerül sor. Mint mondta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-én. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen szombaton Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A hazaszolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amit közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.